Tilos. Tilos Rádió Budapest FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek! Kezdődik a Dump Tempo. Mint minden héten szombat reggel 7:30-tól 9:00. Ma reggel én, azaz DST fogok játszani nektek egy szettet. Ez lesz a 3. Fall in the Bass 2026 session. Ma reggel a fókuszban egy kicsikét növelem a tempót az előző műsorhoz képest. Raga Jungle lesz. Másfél óra Raga Jungle a lemezgyűjteményemből. 100% vinil. facebook.com/dst.tilos.downtempo. Kövessétek be, lájkoljátok a bejegyzéseket, Instán is találjátok meg a dst.tilos.downtempót, és hallgassatok meg egy programajánlót. Jövő héten pénteken a Gólyában Magyar Erdő íz masszív születésnapi buli este 10-től másnap reggel 4-ig. Jungle Breakbeat Drum and Bass. És engem majd éjféltől egyik hallhattok egy Raga Jungle szettel. Valami hasonló, mint ami most lesz reggel egészen 9-ig. Programajánlót hallottatok. Most pedig tartsatok velem 9-ig. Még egyszer DST, Raga Jungle, Tilos, Dan.

Tilos. Tilos Rádió Budapest. FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek. Ez volt a Dán Tempó. A reggel én, azaz DST zenéltem nektek. Ez a reggel Raga Jungle-ra szólt. Fél 8-tól 9-ig. A lemezeim közül, a lemezeimnek a Raga Jungle szekciójából válogattam nektek egy másfél órás blokkot. A tracklistát meg az archívot megtaláljátok majd a Tilos Rádió weboldalán. Kövessétek be a közösségi médiáit a Tilosnak is, és ajánlom figyelmetekbe facebook.com/dst.tilos.dantempo. Azt is kövessétek be, meg Instán is megtaláljátok a dst.tilos.dantempót. Mindenkinek köszi a figyelmet, és egy kis programajánló még egyszer a végére. Jövő héten pénteken, október 16-án a Gólyában Magyar Erdőíz masszív születésnapi buli, és ott játszok majd egy ilyen Raga Jungle szettet, talán még ennél is pörgősebbet, mint amit ma reggel hallottatok. Gyertek el, hogy invitáljalak titeket oda. Figyeljetek, a tök jó lesz, nagy buli lesz, szétcsapjuk a házat. Programajánlót hallottatok. Mindenkinek köszi a figyelmet, és aztán legyen egy szép napotok, szevasztok!

Hello, hello, sziasztok! Tilos Rádió FM 90,3, szombat reggel 9, szóval kezdődik a japán zenei műsor. Ma eklektika lesz, elején, első fél órában, majd kiderül, japán new wave, post-punk, punk, stb. A 80-as évek közepéről, elejéről, aztán majd megyünk más műfajok felé.

corazón. Și tu te uște, uite-l de ta venite, o zi, ce sună.

Sziasztok, ennyi volt a japán műsor, és végére még egy kicsit rendhagyó programajánló, hogy másfél hét múlva a Gójában lesz Diesel Dudes nevű amerikai EBM Synthie Punk duónak a koncertje, akik mostanában utóbbi időkben a legzseniálisabb és legelborultabb koncertzenekarok közé tartoznak, szóval abszolút ajánlott program, Diesel Dudes, Gólya, október 21, előzenekar, hazai vonalról, meg a Separated Lambs, meg a Véna, és DJ-ként meg ott van a Crack, aki meg a Vákumcsomagolt Hegyi Levegő című csodás industriál műsort csinálja a Tiroson, szóval ennyi volt a Tiros, meg a, nem, ennyi volt a program ajánló, meg a japán műsor, és ez továbbra is a Tiros.

0: Sziasztok, kedves tilos hallgatók! Ez itt a Szép Kilátó Fogadó, Ránki Júlia vagyok, és a vendégem Kolozsi László. Szia, Laci!
1: Sziasztok!
0: Nem néztem meg, hogy mikor voltál utoljára, de annyi minden változott, hogy tulajdonképpen az már nincs is, amikor utoljára voltál, mert annyira más mindenről kell beszélgetnünk. Majd lesz egy első zene, aztán lesz egy utolsó is, hogyha marad rá idő. És te javasoltál egy fiatal énekesnőt, Leivénynek kell ejteni a Igen. nevét, izlandi, most Izland nagyon menő magyar Igen. szempontból, ugye Igen. színház, ez meg az.
1: Sőt, de,
0: a Nobel-díjasunk is Izlandon kapta a hírét Igen. egy konyhában, Igen. hogy ő Nobel-díjat kapott. Őről is fogunk beszélni. Most megjött a Misi, és előbb-utóbb elő fogja varázsolni azt a bizonyos zenét, amit találtam, mert ajánlottad ezt a mindössze 25 éves énekesnőt, aki Igen. tényleg csodálatos, és Igen. ötféle hangszeren játszik, Igen. az anyukája révén nagyon komoly Igen. Hagyománya van a családban a zenélésnek, és van egy ikertestvére, aki a producere, szóval hogy ez egészen teljesen álomszerű, és majd fogjátok hallgatni, tilos hallgatok, lehet, hogy nem a ti ízlésetek szerint való ez a pop jazz, vagy jazz pop, de nekem nagyon tetszett az, amit találtam, mert nagyon filmszerű, és a Misi mindjárt elővarázsolja, kis pillanat, azt mondja, egy perc. De nekem nagyon tetszett az, amit találtam, mert nagyon filmszerű. Jó.
1: Annyit egyébként róla, hogy van egy Tiny Desk nevű sorozat, ahol egy kis ilyen lemezbolt-szerű helyen játszanak ez emberek, és ott fedeztem
0: őt föl. Vonós négyes mögötte.
1: Igen.
0: És igazi ott, vonós igen, négyes, igen, és igen. olyan, mintha mondjuk az írók boltjában, ha elképzeljük,
1: az, igen.
0: hogy valaki leül egy pianinóhoz, gitár van először a kezében, aztán leül a pianinóhoz, végig a vonós négyes könyvek, meg mindenféle kis kirakott dolgok igen. között ott játszanak mögötte. Azt nem is tudom, hogy ezt a hangot hogy varázsolták abban, nyilván a mikrofonokon
1: hát múlik. Sorozat, ahol egyébként még a Justin Timberlake is jó zenésznek tűnik, tehát ez egy érdekes helyszín egyébként. Nagyon sok híres zenész ott lép föl, illetve nagyon sok kezdőegyüttes attól lesz híres, hogy ott fellépett.
0: De ez melyik város?
1: Ezt nem tudom pontosan, de szerintem ez tuti, hogy New York, mert úgy látszik, hogy csak ilyen dolgok csak New Yorkban történnek.
0: Ugyanis ez az izlandi lány 25 éves kora ellenére már félvilágot legalábbis Igen. azt a földrészen, Igen. ami közel van neki, bejárt a Torontót, és azt hiszem, hogy most New Yorkban is él. Igen. Nem maradt ott Izlandon, de a neve a Dottir, sok neve van, és Igen. az első a Leivé, és a Igen. utolsó a Dottir, ami izlandul ugye azt jelenti, hogy valakinek lánya. A lánya.
1: Igen.
0: Na Misi, bólintasz? És akkor meghallgatjuk?
2: Come on, gather around the screen. This is the story of a nice and naughty girl who for Christmas this year wants a few big things that money can buy and a few bigger things that it probably cannot. As you might have guessed, our tale begins here on this very stage.

0: It's a story as old as time, isn't it? There are some things that Santa can do for a girl, and there are some things that Santa cannot. That's all the story we have here tonight.
1: Na, kedves tilos hallgatók! Ki nyer ma?
2: Igen.
1: Kinek a hangját hallottuk? Lévé énekelt. Oké, de ki beszélt?
2: Igen. Hát eleve egy kicsit ugye meglepő, hogy a Santa Baby című karácsonyi sláger ment ugye ebben az időpontban, de...
1: A kedvedért.
2: Igen.
1: Mert?
2: És Bill Murray volt ugye, aki beszélt közben.
1: Igen.
2: Tehát hát ő narrálta ezt a dalt.
1: Igen. Megnézed, ott áll egy öreg bácsi sapkában, valami szerelőműhely kellős közepén. Iszonyú kedves az
2: igen,
1: egész.
2: Igen.
1: Szóval ezt neked találtam, mert a Lévét kerestem. Jó ez a stílus, de nekem minden dala egyforma volt kicsikén. És akkor ez, az is más volt, amit említettél, hogy a könyvesboltban vagy boltban játszik a vonos négyessel, de ez volt igazán extra nekem, ahogy a Bill Murray is odaáll egy ilyen 25 igen. éves produkciójába. Na de már ha a filmnél tartunk, ki ez a Kolozsi László? Azt mondtad, hogy írjam azt, hogy író, egyetemi oktató, de én odaírtam, hogy filmforgatókönyvíró, mert ezt tanítod, és hát a leginkább azt szeretném fölidézni, hogy a filmreform alapítója vagy, ami április 21-én, hát van egy ilyen dátum a sok-sok dátum között, hogy április 21, majd május 12, május 21, június, július, augusztus.
2: Igen, sokféle dátum van.
1: Október elején már Petrányi Viktoriánnál igen. és Ungár Julónál tartunk, és most október 10-e van, ezt a jegyzőkönyv kedvéért is, ha ismételjük a műsort. Ez hát az egyik sapkád a filmreform, és akkor az összes filmes dologról jól lenne beszélni. A Film Piknik Veszprémi Fesztivál a másik. Egy kicsit hasonló, ide tartozó sapka, bár nincs összefüggés attól,
2: nincs.
1: Azt gondolom, mert majd kifejtjük. De a másik viszont az irodalom, mert író vagy, forgatókönyvírás tanítasz, ugye?
2: Igen.
1: Melyik iskolában, majd erről is beszélünk, hogy hányféle filmiskola, már mindegyik, akkor
2: nem.
1: mindegyiket igen. el tudod mondani, hogy hány iskola van, és én azzal kezdeném, ez a zuhany alatt jutott eszem, igen. Jas a Noveldi, igen, igen, igen. Carson.
2: Amit nem én kaptam, csak beszéljünk.
1: Majd megkapod, igen. de az az érdekes, hogy amikor ezt kitaláltuk, hogy hú, de jó pont, akkor van a műsor, és akkor mondtad, hogy hú, de ki lesz az olyan ismerem-e? És Anne Carson, és azt hittad, imádom.
2: Igen.
1: Most azt néztem, hogy egy az az egy darab magyarul megjelent könyve elérhetetlen, vagy 40 ezerért a komolyan. Fekete piacon,
2: Jézusom,
1: állítólag.
2: Keresnem, na mindegy.
1: Neked megvan.
2: Igen.
1: De akkor, ha imádod, akkor vagy ennek az egy könyvnek az alapján, ami 88-as, vagy angolul olvasod.
2: Nem.
1: Kezdjük ezzel? Anne Carsonnal?
2: Kezdjük ezzel ja. egyébként, Anne Carsonnal. Az Anne Carsonnak igazából ez a Vörös Életrajz a című könyve az egyetlen igazán ilyen jelentős könyv, ami kérdéseket vet föl, hogy megérdemel-e egy egyébként a verses regényhez hasonló, tehát az anyeginhez hasonló műfajú könyv, ami egyébként már önmagában meglepő, tehát, de Magyarországon nem lehet annyira meglepő, mert volt, aki egyébként ebben a műfajban nagyon kiváló
1: Télei
2: műveket.
1: János.
2: Így van, Télei János. Tehát, hogy ő kicsit olyan jellegű műveket alkot, mint az Anyegin, meg mint amilyen a Téreinek a műve, és ez a Vörös Életrajza is, ez egy ilyen mű.
1: Picikesen.
2: Egyébként igen, tehát, hogy egy 200 oldal sincs, 190 oldalas, vagy nem is tudom mennyi, 160 oldalas
1: ami
2: könyv.
1: Ami vers esetében ugye nem teljes oldal, meg középen fut a
2: igen. igen, és hogy ez egy ilyen regényként is olvasható történet, ahol egy Gérion nevű főhős, aki a görög mitológiából ismerős, ugye egy ilyen négy lábú, hat karú, hat fejű, vagy hat, nem, fej nincs, hat kezű valami, ugye, és ez a mitológiai hőst győzi le a Heraklész, és akkor ennek a mitológiai történetnek az egyébként töredékben maradt leírásával kezdi az Anne Carson ennek a verseskötetnek a bevezetését, tehát ő maga fordítja, és rögtön ebből világos lesz, hogy az ő klasszikus műveltsége az olyan, hogy egyébként nagyon kevesekéhez mérhető.
1: Egy klasszika filológus kell lenni,
2: igen, igen,
1: ha
2: igen,
1: olvasni
2: igen,
1: akarjuk.
2: Igen, igen.
1: Azt mondta, tudod?
2: És filológiai rétegele is nagyon érdekes, igen.
1: tudod, mit mondott, amikor meghallott, hogy ő kapta a Nobel-díjat? Ezek megőrültek.
2: Igen, mert azok közé az egyébként rendkívül szimpatikus emberek közé tartozik, akinek a telefonja sincs bekapcsolva soha, és gyakorlatilag otthon van, szociális kapcsolatai nem nagyon vannak, és ki járt el az
1: erdőben. A telefonját.
2: A férje vette föl.
1: Jó, képen ő van egy piros telefonnal a konyhában.
2: Igen, mert mondta neki a férje, hogy vegye föl.
1: Aha.
2: Igen.
1: Találtam egy nagyon szép kis interjút, angol nyelvű természet. Tehát akkor te nem angolul olvasod, hanem ezt a magyar könyvet.
2: Ez nagyon érdekes, mert egyébként ennek a magyar kiadásnak a szövegét, azt a Krusovszky Dénes gondozta, ugye ő írt is hozzá egy utolszót, vagy előszót, most írta, nem is tudom, hogy melyik a végén. És volt ez a Verzum Online nevű oldal, ahova egyébként olyan fordítások kerültek föl, olyan szövegek kerültek föl, ami nem került be így a magyar irodalmi kánonba. Tehát nagyon sok magyar költő, olyanokat, akik hatottak rá, külföldi szerzők legyenek, azok spanyolok, finnek, vagy angolok, vagy angol nyelvűek, azokat lefordították, és feltették erre az oldalra. És akkor ezen az oldalon jelent meg először Zen Carson, és én akkor láttam először, amikor ez a fordítás megjelent ott azon az oldalon. Pont a Krusovszky Dénes miatt figyeltem egyébként ezt az oldalt, aki egyébként ennek az oldalnak is egyfajta gazdája volt.
1: Van még ez az oldal.
2: És nem néztem rá, de Verzum. Valamennyi, igen, Verzum Online. Valamennyi kellett, hogy legyen belőle, és ugye itt a Magvető könyvkiadónak volt egy sorozata, egy ilyen pici kis könyvek, tehát hogy ez nem egy vastag könyv, és ráadásul ilyen kis formátumú könyv, ilyen fekete borítója van.
1: És fehér betűk ugrálnak rajta a hóban.
2: Igen, és hogy magyar szerzők is, tehát akár a Túri Témát is lehetne említeni, aki egyébként pont a Magvetőnek a szerzője,
1: szerkesztője. Szerintem ő fordította ezt.
2: Nem, ez szerintem így...
1: Ja nem. Valaki Solymosi... Elnézést kérünk mindenkitől, majd utána nézünk.
2: De a Túri Téma
1: előfordult ebben az ügyben, amit olvastam. Még az, hogy találtam egy angol nyelvű interjút, amit a Dan Carsonnak 2 évvel ezelőtt csináltak, tehát nem a Nobel-díj kapcsán, ahol ő nagyon szimpatikusan, először is férfi ruhában van öltözve, tehát zakó, nyakkendő, férfi ing, férfi nadrág. Erről nem tesznek említést, hanem azt mondja, hogy ő neki az az módszere és az az egyetlen élet módja, hogy ül és figyeli az embereket, a hétköznapi embereket. És az hétköznapi emberek apró tulajdonságai, megmozdulásai, reakciói alapján alakít ki szövegeket, mert hogy abból nagyon érdekes dolgok. És ezért ő a hétköznapi emberekről ír. Hát ehhez képest a görög, ott is voltak hétköznapi emberek, nem vitatom, csak keveset tudunk róluk. Többnyire az istenekről, meg a hősökről, meg a háborúkról értesülünk, hogyha nem vagyunk elég tájékozottak, hogy hol kell keresni a görög mitológiában a hétköznapi embert.
2: Hát a görög mitológia az pont azért annyira érdekes, és azért fogja meg az embert még most is, mert hogy a hétköznapi valóságot és a hétköznapi érzelmeket nagyon pontosan tudja egyébként leírni. Tehát mondok egy példát, pont mondjuk volt ez az Odüsszeia film, és akkor ott a Kalipszó nymfánál ott van az Odüsszeusz, és akkor kiderül, hogy egyébként a Penelope egy nagyon szép nő, és kérdezi a Kalipszó, hogy miért mész el, miért akarsz itt hagyni engem 7 év után, miután együtt élünk, és akkor azt mondja az Odüsszeusz, hogy azért, mert hív a haza. Ami egyébként rögtön egy olyan emberismeretre val, hogy így látszik, hogy ez bekamuszta tulajdonképpen az Odysseus.
1: De hétköznapi emberek.
2: De hétköznapi emberként ábrázolt olyan hősök, akik egyébként ilyen gyengeségeikkel ábrázoltak, mindenféle problémáikat nagyon pontosan leírja a tulajdonképpen az tehát érzelmileg nagyon gazdag a leírása ennek a vörös életrajzának is, tehát ez a történet is olyan, hogy ebben, ami nagyon-nagyon megragadja az embert, azok a hétköznapi helyzetek és szituációknak a leírása. Abban nem teljesen értek egyet, ugye, hogy azt írja a Krusovszky Dénes, hogy bizonyos értelemben ez egy coming out könyv, tehát hogy arról is val, hogy Heraklész iránt milyen szerelmet érez a főhős, de ennél több, ez egy úgynevezett coming of age, tehát ilyen felnövekvés, vagy felnőtté válás, vagy eszvélés történet is, ahol így a világ felfedezése, vagy a saját gyengeségen való eluralkodás, tehát hogy azt, hogy belátja azt, hogy miért kerül a társadalomnak a szélére valaki, és hogy akkor hogyan viselkedik, hogyan tudja ezt feldolgozni, erről is szól ez az egész, tehát hogy nagyon könnyű kapcsolódni ez a az epikus regényhez, vagy ehhez az egyébként verses regényhez. Azért, mert nagyon hétköznapi szituációkat épít föl, és akkor...
1: Hát ezt mondta magáról, hogy ő ebben érzi erősen.
2: És ezt tényleg ezt lehet érezni, hogy így ez a megfigyelés a legpontosabb. De ennek van egy érdekessége, hogy az...
1: Azt a filmekre is hagyjunk időt.
2: Jó. Csak hogy az Arisztotelészből indul ki, van egy ilyen Arisztotelész idézet, amit ő, mármint az Anne Carson is idéz, hogy a háromfajta szó létezik, az idegen, a kellemes és a metafora. És hogy az idegen szavak azok összezavarnak, a kellemes szavak nem mondanak semmi újat, a metaforák azok, ami valami új dolgot mondanak. És ezeket a hétköznapi helyzeteket, vagy dolgokat, ami történéseket, ezeket mindig ilyen metaforákban ragadja meg, vagy metaforákkal próbálja megragadni. Tehát, hogy nem érzi az ember kellemesnek, nem érzi bizsergetőnek, nem érzi távolinak, idegennek, mint mondjuk egy értelmezhetetlennek tűnő, akár mondjuk Rilke sort, hanem hogy így egy metaforán keresztül húz bele valami egy szituációba, például volt ez a sor, hogy éjszaka aztán még nyitott szemmel feküdt ágyában, csak a delfinekre bírt gondolni, ahogy lebegnek ott a holttalan tartályban, és farkuk az üveget verdesi. Az idő iszonytató lejtőjének feléjük az eső oldalán épp oly elevenem, mint ő maga.
1: Szép.
2: Igen.
1: Hát meglátjuk, hogy reagál a könyvpiac Anne Carsonra.
2: Hát gondolom, hogy most akkor nem 40 ezer forint lesz egyébként.
1: Nem tudom, egyelőre úgy tűnt, hogy amennyit hallottam erről, de nem néztem utána pontosan, csak a rádióban hallottam egy hírt, hogy a magvető nem kívánja újra kiadni ezt a könyvet. Nem tudom, hogy igaz-e, mert azóta írt egy pár dolgot, gondolkodnak.
2: Igen,
1: fordítani
2: is
1: kell, stb. De nagyon-nagyon szimpatikus nekem ez az asszony, igen. Így ahogy ülött. Na most a filmesekre visszatérve, igen. Még egy könyvet azért mondanék, amit lehet, hogy te már olvastad, de még nem jelent úgy meg, és lesz is róla egy beszélgetés. Gazdag Gyula könyve. Mi a címe?
2: Nem tudom, csak azt tudom, hogy Csáki Judit.
1: Szárasztónak, medves partján döglöd békak úrútyjól, és fenyőzte a lucskát. Az a cím, hogy Szárasztónak, medves igen. partján, és ott könyököl a címlapon a gazdag Jussi igen. fiatalon, és nem fehér hajúan, egy medence szélén, igen. és így néz kifele, nyilván a szárazból, és nem a vízből, nem tudom, mindegy, medence szélén. Szóval, hogy amiatt a filmes dolgokról kezdünk beszélni, vagy ezzel együtt, nyilván ebben a könyvben is lesz egy-két dolog, ami mozgatja majd a filmes ügyeket, de a filmreformnak te vagy az alapítója, akkor április 21-e estében?
2: Mondjuk úgy április 13-án, 14-én.
1: Jó, arra ébredtetek, hogy igen.
2: Igen, arra ébredtünk, hogy valami történt, ami felszabadító erővel bírt, és azt gondoltuk, hogy elébe menve az eseményeknek, tehát nem azt gondoltuk, tehát hogy mivel nem lesz sem idő, sem tér, sem pedig egyébként energia arra, hogy mondjuk a filmesek dolgaival foglalkozzanak, hiszen egyébként van számos terület, ami fontosabb vagy más. Ezért kezdeményeznünk kell egy olyan fajta mozgalmat, aminek az a vége, hogy a filmesek le tudnak tenni valamit az asztalra, aminek az lesz az eszenciája, hogy egyfajta közös akaratként megnevezve megmondják azt, hogy ők mit szeretnének, hogyan szeretnének egyébként dolgozni, milyen körülmények között szeretnének dolgozni. Ezt úgy tudnám leírni, hogy...
1: Na várjál, végül... mert ne haragudj. De megmondják kinek. Április 13-án kinek.
2: Na, hát azt gondoltuk, hogy akkor majd szép lassan feláll az a minisztérium, akinek meg lehet majd a vezetőjével beszélni ezeket a dolgokat, és egy konstruktív folyamat így elindulhat. Lett. Így van, és így is lett.
1: Akkor csak le akarnám rövidíteni, mert igazából az érdekel, hogy mi van most. Ha jól rövidítem el, de kérlek javítsák ki, nem. Hogy mára van egy filmügyi biztos, aki igen. a Petrányi Viktória, és van egy NFI igazgató tanács, igen. aminek a vezetője Ugrin Julianna. Igen. Az Ugrin Julianna megbízatása eredetileg 3 hónapra igen. szólt, az lejárt, de igen. csönd van igen. a körül. A Petrányi Viktória azt mondja a filmnek adott nagy interjújában, hogy 2 évet gondol arra az időre, amíg igen. neki, hogy úgy mondjam, elnézést kérek, rendet kell csinálnia, de tényleg erről van szó. Igen. Tehát, hogy ő egy olyan filmügyi biztos, aki független az NFI-től, nem foglalkozik az NFI-vel, hanem mivel foglalkozik. Na, ezt mondd el.
2: Mondjuk így, hogy a kapcsolatot tartja a minisztérium és az NFI között, tehát, hogy azokat az ügyeket próbálja közvetíteni, ami egyébként a filmeseknek a különböző problémái, meg megoldandó helyzetek, meg az NFI-ben felmerülő problémák, tehát, hogy ezek
1: NFI az a nemzeti filmintézet, valami Edikáel Csaba volt, igen. És ő volt a filmügyi biztos is, meg még a döntőbizottságban is.
2: Edikáel Csaba minden volt, tehát hogyha kultúrában benéztünk egy ablakot, akkor ott Edikáel Csaba ült. Igen.
1: Most már nem ül, és szó nélkül hagyta el az épületet, amikor mindezek a változások láthatóvá váltak még akkor nyáron, tavasszal. Azt érzékelem, hogy ugyan van két vezetőről hír, de csönd van tulajdonképpen, ez jó vagy nem? Tehát filmek készülnek, folyamatok zajlanak, te mit látsz forgatókönyvíróként, filmesként, filmklubvezetőként, tanárként, és egyáltalán a filmreform alapítójaként, most mit csinál a filmreform?
2: Én mindig egyébként bizakodó vagyok. Néha vannak ilyen hullámvölgyek, amikor kevésbé, van, amikor egyébként sokkal jobban, és ugye én olyan intenzíven, mint ahogy egyébként az első időszakban benne voltam, ami nagyon sok időt és energiát követelt, tehát ilyen napi 10x órát, 15-16 óra munkát is, azt már leadtam, és mondhatni, hogy a pályaszéréről figyelem inkább, hogy milyen események vannak, és ez a white paper, ami most elkészült, ugye ez is nagy vitát váltott ki. Ez egy olyan dokumentum, ami egyébként ugye tervbe volt véve, erről beszéltem, mi hogy az? Egy ilyesfajta dokumentumot hozzunk létre, ami egy integrált dokumentum, ami a különböző csoportoknak, megalakult különböző szervezeteknek a véleményeit gyűjti, meg elvárásait, meg javaslatait gyűjti egybe, és akkor ezeket próbálta így összefésülni egy csoport, tehát munkacsoportok hozták létre, és össze, de van persze konszenzus nem lehet benne teljes.
1: Igen. Ez egy mindenkinek, azért nem mindenkinek, igen, nem mindenkinek van az lehet, érdekes, van, ezeket egyeztetik.
2: És tudomásul is kell venni ebben.
1: Hány szervezet van, az lát, mi van előtted? Ugye ez egy ernyő szervezetté vált a filmreform, igen. Hogyha jól értjük. Igen. És látsz-e szám, tudsz-e mondani egy számot, hogy ugye a szakma nagyon sokféle, a kérdés az, hogy minden szakmának van-e már képviselete, és mindenki ide tartozik-e?
2: Igen. Vannak kívülállók, akik nem tartoznak egyébként egyik csoportba se. Velük is valamit kellene kezdeni.
1: Nézzük meg, hányan vannak benne, aztán hát a kívülállókkal.
2: Egyébként, ha jól emlékszem, azt hiszem 35 szervezet van, és az úgy néz ki, hogy amikor elkezdtük csinálni Bagota Bélával, és aztán bevontuk a Szemerei Bencét, illetve a Szíj Marcit, akkor ugye mi ketten kezdtük el, és akkor a Madokét, tehát a dokumentumfilmes szervezetet, akkor az animációsoknak, az A2-t, az animációs szervezetet tudtuk felhívni, illetve a filmrendezőknek a szervezetét. Három csoport volt. És akkor mondta Béla, hogy kiképviseli mondjuk a igen, és akkor mi kiképviseli a forgatókönyvíró, mondom, én, ja várjál, hát kéne
1: te
2: csoport.
1: Te magad forgatókönyvíró.
2: Igen, de hogy ez nem jó, hát kéne egy csoport, hogy az jöjjön létre, és magától önszerveződő módon ezek a csoportok
1: ezt elkezdtek. Ezt a Szabó Ivánék hozták létre, ugye?
2: Hát a Szabó Iván most, igen, aki a vezetője ennek a csoportnak, nagyon szépen, nagyon jól alakult, rendkívül sok gyűléssel, megbeszéléssel, tanácskozással.
1: Régóta érődött.
2: És igen, és akkor így egyszer csak megjöttek a zeneszerzők, megjöttek a vágók, megjöttek
1: a producerek.
2: Két operatőri csoport is van, most ez mindegy, hogy miért. Itt látszanak bizonyos ilyen törésvonalak, ami mentén ugye két csoport szétvált, és akkor a producerekből is van, azt három. Tehát, hogy vannak a fiatal producerek, vannak az idősebb
1: a
2: sehova nem tartozó.
1: A fiatal producer,
2: igen, igen,
1: puff.
2: Igen. Tehát, hogy mindenféle ilyen szervezetek, amik létrejöttek. Talán egyébként azon a továbbiakban az út, mert ugye itt az volt a cél, hogy legyen egy ilyen, egy nem konszenzusos, de mégis egyébként az irányvonalakat pontosan kijelölő dokumentum, ez a white paper, meg legyen egy szerveződés, legyen annak olyan értelme, hogy ez a szerveződés adja ki a vezetőséget, vagy tud javaslatot tenni. Ezt is sikerült bizonyos értelemben elérni. És akkor most mit csináljunk a filmreformmal? Valószínűleg egy ilyen filmparlamentszerűvé kéne átalakítani, ahol egyébként bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, egy ilyen szakszervezetszerű működés is lenne, tehát érdekképviselet, meg különböző szervezeteknek a képviselete lenne ennek a, igen, a későbbi vagy a további feladata. Minden esetre most ugye a kérdésre is válaszolok, vagy próbálok válaszolni, ugye az történt, hogy ki lett írva, tehát volt egy bizottság, aki kiírta ezt a pályázatot, ami a zenefi vezetői pályázat, és akkor arra már be kellett adni a pályázatokat. Nem tudjuk pontosan, hogy kik pályáztak, ugye most
1: október
2: van egy
1: kell
2: probléma
1: tudni.
2: Ezzel, mindenki ezen problémázik, hogy most tudhatjuk, nem tudhatjuk, kik pályáznak, vannak olyan pályázatok, amik nyilvánosak, vagy van
1: hát
2: olyan,
1: ez a színházigazgatóknál hasonló.
2: Igen, igen.
1: Nincs egyértelmű kiírás, igen, az igen. A baj?
2: Nem,
1: nincs
2: a kiírás egyértelmű volt, csak az nem világos, hogy ki pályázott, de nem is baj szerintem. Majd kiderül, hogy ki nyeri ezt a pályázatot. 2-3 pályázóról lehet tudni, hogy ők pályáztak.
1: Tehát az Ukrini Júliról lehet tudni,
2: igen,
1: hogy mert ő mondta.
2: Igen, igen.
1: És ő most az ideiglenes vezető.
2: Igen, október végére ki fog derülni, hogy ki lesz az igazgatója az NFI-nek. Ez egy picit már csúszást jelent egyébként. Mi annak idején a Bélával, amikor elkezdtük, arra gondoltunk, hogy de jó lenne, hogyha októberben már lehetne pályázni. Na most ott vannak a fiatal filmesek, ott vannak a fesztiválok, ugye.
1: Pályázni mire?
2: Különböző projektekre, tehát filmforgatókönyv fejlesztésre,
1: fesztiválokra. Tehát a szokásos kategóriák megvannak, és egyelőre, hát úgy tudom, hogy a folyamatos munka az folyamatosan megy,
2: megvan a döntőbizottság,
1: csak új indítások
2: igen.
1: nincsenek igen. addig, amíg nincs igazgató.
2: Hát meg nincs pénz.
1: Az majd egy másik kategória, igen. mert most csak a személyi igen. dolgokat
2: nézünk. Most egyelőre még 4 milliárd forint körül van.
1: Emberi erőforrás igen, nézünk
2: igen, eddig. Igen, az emberi erőforrás is úgy alakul, hogy aztán a döntőbizottságok is váltakoznak, és szerencsére az lesz, hogy döntőbizottsági tagok is folyamatosan rotálódni fognak, tehát nem lesz az, hogy 8 évig Kovács András Bálint fogja vezetni ezt, mint a Vajna rendszer elején, hanem egyébként akkor...
1: Aki nem akárki lett most, hogy ezt mondod, ő lett igen. a színművészeti... Hogy mondják, színművészeti főiskola, egyetem, tudjuk, igen. SFE, akárhogy is igen. volt régebben, nek a kurutumi elnöke igen. Igen. az egyetemről igen. ugrott oda.
2: Igen.
1: Jó, most így jöjjünk vissza a filmesekhez. Igen. És akkor azt mondod, hogy vannak kívülállók. Mit igen. jelent kívülállónak lenni?
2: Egyik csoporthoz sem szeretne tartozni, vagy nem tud tartozni, vagy pedig nem találja a helyét egyik csoportban sem. Sokan vannak ilyenek. Inkább a nem szeretne egyik csoporthoz sem tartozni. Ez a Woody elleni hozzáállás. Tehát, hogy abban a klubban, ahol fölvesznek, nem kívánok tartozni.
1: Van egy nagyon erős törés, bocsánat, van egy nagyon erős törésvonal. Már el is kezdődött két költséges filmnek a vizsgálata.
2: Igen.
1: Megvalósult filmekről igen. beszélünk, amelyeknek a létrehozása sokkal-sokkal többe került, mint amennyi bevétel származott belőle, tehát ez pénzügyileg igaz. Bukás, tartalmilag nem tudom, kinek van joga bármit is vitatni, van-e ennek értelme.
2: Most vagy soha nem tudok jót mondani, úgyhogy nyugodtan.
1: Hogy?
2: Most vagy soha című filmről például nem tudok jót mondani.
1: Nem kell semmit mondanom, megnéztem.
2: Nagyon nehéz lenne.
1: Igen, megnéztem. De hogy megnéztem a televízióban is ezeket a történelmi sorozatokat, vagy belenéztem, nem néztem meg mindezt, szóval tudni kell az ellenfél produkciójáról uh-huh. ahhoz, hogy beszéljünk róla. De hogy az elv, akik ezekben a produkciókban részt vettek, ugye van, itt van a törésvonal, uh-huh. hogy akik ezekben a produkciókban részt vettek, azokat hogy ítéli meg a szakma, hogy ők uh-huh. haszonélvezői uh-huh. voltak az előző uh-huh. torz rendszernek, de jogos a kérdés, hogy mit tehet egy hangmérnök vagy egy vágó, uh-huh. és van. Mi a felelősség a forgatókönyvírónak uh-huh. és a rendezőnek uh-huh. és a producernek, aki
2: hát
1: a pénzt költi.
2: Igen. És egyébként...
1: Erről ezzel foglalkozik a filmreform?
2: Foglalkozik erről, persze óriási viták vannak ezzel kapcsolatban. Tehát a belső feszültségeknek ez az egyik forrása. Tehát most, de én kezdetektől, tehát már akkor, amikor mondjuk május 5-én volt egy Euroszíne rendezvény, és ott volt egy a White Papernek egy ilyen rövidített verziónak az átadása, már ott is elmondtam, hogy annak idején a Kerény Imre azt mondta, hogy most mi jövünk, mm. és hogy nem a most mi jövünk politikáját kellene folytatni, hanem egyébként lehetőséget adni szakmai alapon tényleg azoknak, akik tehetségesek. És hogyha valaki mondjuk éppen mondjuk a Kálomista Gábor találja meg, bár ő már egyébként nem dolgozik producerként, egy jó forgatókönyvben, mert ő tudja, és azt a jó forgatókönyvet ők adják be, akkor azt nem lenne illdomos mondjuk így visszautasítani.
1: Hát attól függ, hogy
2: azon
1: ki
2: az alapon,
1: bírálja el a forgatókönyvet.
2: Hát hogyha a döntőbizottság elé kerül, és ez egy valóban szakmai döntőbizottság, akkor egyébként ezt a könyvet át kéne engedni, hogyha az egyébként tényleg egy minőségi forgatókönyv, vagy egy olyan ötlet, amire azt gondolja az ember, ennek a fejlesztésével lehet foglalkozni. Igen. Tehát, hogy ez mennyire jó kiinduló pontja lehet egy filmfejlesztésnek. Ezt egyébként a Tar Zoltán mondta is, tehát ő mondta egy interjúban, hogy akár a Rákai Filip is kaphat pénzt.
1: Ez elég ezt nagy felzúdulást keltett.
2: Ezt én értem is, igazából igaza is van, csak ugye itt ezt le kell választani abban az esetben, hogyha valaki ellen büntetőeljárás indulhat, vagy indul,
1: akkor nem pályázhat.
2: Ez a,
1: nyilván
2: ez az,
1: a kontroll is nagyon fontos ebben igen. az új rendszerben, nem csak a döntőbizottság összetétele, hanem a végén van egy ellenőrzési folyamat is, hogy tényleg az valósult meg, tényleg arra költették, és tényleg annyi pénzt költöttek. De egyelőre nincs pénz, úgyhogy most ez most csak alapozás van, akárhogy is már fejlettnek tűnik a rendszer. De hogy a Petrányi Viktória is azt mondta, hogy kivonják a politikai motivációt, és csak is szakmai alapon, és ez van is elég szakember, ez teljesen nyilvánvaló a filmreformra felsorakozókból, nem tudom, ott a BMC-ben is sokan voltatok, de valami volt, az Funk Expo-n is tartottatok.
2: Igen, Funk Expo-n is, igen, ez volt az Euroszíne rendezvény.
1: Ez volt az Euroszíne. Tehát, hogy itt nagyon sok ember van. Nekem az a problémám, nem tartozom ennyikhez se, természetesen kívülről nézem a dolgokat, de az a problémám, hogy úgy érzem, hogy csönd van most. Tehát az nagy hír, hogy a Petrányi Viktória, az nagy hír, hogy október végére van NFI elnök, az szerintem hír, hogy megjelenik a Gazdag Gyula könyveben, lehet, hogy abban is vannak dolgok, amik befolyásolják majd a gondolkodásunkat, de meg vannak más könyvek is, az egész Grünwaldszky életrajz ugye az elmúlt hónapokban asztalon volt, és elérhetővé vált. De jól gondolom-e, hogy egy kicsit csönd van a film reform körül, tehát te, mint létrehozója, nem érzed-e úgy, hogy lelassultak a dolgok, vagy most gondolkodni kell, emészteni kell, és nem kell folyton hangosan?
2: Nem feltétlenül kell egyébként kapkodni. Inkább az a lényege ennek, hogy a konszenzus felé érdemes haladni. A konszenzus felé érdemes haladni az azt jelenti, hogy mondjuk itt van ez a white paper, tehát látszik, hogy bizonyos ilyen ellenállásokat vált ki, hogy akkor ezzel mi legyen ennek a sorsa, hiszen nem lehet egységes, tehát nem lehet egy teljes konszenzusról beszélni sohasem.
1: Hát kérdezek, hogy ez a white paper, ez egy ilyen nemzetközi módszer, azért ez
2: nem,
1: az angol
2: nem,
1: név.
2: Nem, ezt, ja, miért ezt nem tudom, ezt a szerintem a Madokétól hoztuk ott.
1: Ja, a dokumentumfilmesek hozzák. Jó, igen. Tehát hogy erre, ez az, amire bárki jelentkezhet, és azt
2: ezt,
1: mondja,
2: ezek
1: hogy...
2: Ezt munkacsoportok alakították folyamatosan. És ezek a munkacsoportok rendkívül sokat dolgoztak rajta, hónapokon keresztül dolgoztak rajta. Ez a csönd, ez a munka csöndje volt, ami a háttérben zajlott. Úgyhogy...
1: De te nem vagy nyugtalan emiatt?
2: Én nem vagyok egyébként se nyugtalan.
1: Tudom, alkotilag sem vagy, ez igen, halálosan nyugis vagy, ez nagyon jó. Csak hogy a kérdésemnek megfelelő nyugtalanság, tehát értem, a munka csöndje, ez kell, meg hát el kell valahogy mélyülni, meg merülni, meg ülepíteni, hát április 12-én tényleg olyan fordulat történt az életünkben, nagyon szépen elmesélte több helyen is, hogy te hogy vettél részt ebben az utcai ünneplésben, és másnap, igazából másnap arra ébredtél, hogy itt az idő. Most vagy soha tényleg, kár, hogy ez így elhasználódott mindenféle értelemben, kell egy új jelszó, szerintem. Jó, tehát a white papernél tartunk, és ott, hogy október végére lesz igazi vezetője ennek az egész ügynek, ha lesz.
2: Igen.
1: És van több jelentkező, és a miniszter választ? Vagy van szakmai háttér, ami javasol?
2: Igazából nem a minisztériumon kell, hogy múljon, hanem ez a szakmai döntés kell, hogy legyen. A szakmaiság legyen mindig egyébként a legfontosabb szempont. Ezt hiszem itt ezeknél a döntéseknél.
1: Jó, és mikor, micsoda ül összedönteni, mikor október végére?
2: Van egy kijelölt bizottság, akik egyébként elvégzik ezt a
1: és
2: munkát.
1: Nem vagy benne?
2: Nem vagyok benne. Nem.
1: Mert akkor tudod, hogy kik vannak, vagy az is titkos,
2: ez titkos, hogy ki volt, van a... hogy kik vannak benne. Oh, igen.
1: Titkos ki van a bizottságban, igen. Titkos, hogy ki jelentkezett, de az átláthatóság a jel ott igen. Van a zászlón.
2: Igen.
1: Na majd meglátjuk, mi lesz.
2: De ez jó kérdés egyébként. Nem.
1: Jó.
2: És egyébként röviden ennyi a
1: és a filmreform bármelyik képviselője ott van a bizottságban?
2: Persze, igen. Persze.
1: Tehát nem te vagy az, hanem igen, valaki
2: igen,
1: más.
2: Igen. Valószínű, egyébként ennek azért van egy logikus oka, tehát hogy a befolyásolhatatlanság az fontosabb legyen. Tehát hogy ne legyen az, hogy elkezd valaki lobbizni, megtudja, hogy ki az, aki egyébként a döntést hozza, és akkor felhívogatja. Vagy...
1: De ezt nem mondod komolyan, hogy ilyen nincs.
2: Hogy
1: a lobby az pont a lényeg.
2: De nem tudod, hogy ki az, akinél lobbizni kell, akkor nehéz
1: de
2: lobbizni.
1: Pont azért kell lobbizni, azért kell tudni, hogy lobbizni lehessen. Tehát akkor, hogy van egy, az, hogy hány tagú ez a bizottság, az is titkos, jó, nem kell válaszolni.
2: Igen.
1: De hogy akkor elvileg, ha nem tudom, hogy ki a bizottság, aki a jelölteket, akik titkosak választja, akkor hogy tudok szakmai érvekkel hatni erre a bizottságra, akiről nem tudom, hogy ki
2: választotta
1: ki a bizottságot?
2: Filmreform is választotta ki, tehát hogy a filmreformnál
1: tehát
2: volt a szavazás.
1: Azt mondta mondjuk a minisztérium,
2: hogy rábízza ezt a...
1: Hogy döntsetek és adjatok X igen, számú embert,
2: igen.
1: akik majd eldöntik, hogy a jelentkezők közül ki legyen.
2: Igen.
1: Tehát a sor végén ott, vagy a sor elején ott áll a minisztérium, aki majd pénzt ad a NFI működésére, ugye?
2: Igen.
1: Mert azt tölti fel pénzzel.
2: Így van. Egyébként a minisztériumnak is van embere benne, de hogy igazából a lényege az, hogy maga a pályázat, tehát hogy a pályázat milyen minőségű, és mit tartalmaz a pályázat, az legyen a döntő. És ez végül is egy fontos és jó gesztus, hogyha mondjuk az egyik pályázó, mondjuk az Ugrin Julianna, az kirakja, nyilvánossá teszi a pályázatát, tehát láthatjuk azt, hogy ő mit ad be.
1: Vagyis lobbizni kezdetek.
2: Ez egyfajta lobbizási tevékenység is.
1: Hogyha titkos a bizottság.
2: Hát nyilvánossá teszi, hogy akkor itt van, tehát el lehet olvasni, és akkor egyébként szerintem össze lehet hasonlítani. Tehát, hogyha meg lesz a döntés, szerintem akkor például nyilván se lehet tenni a pályázatokat, amiket beadtak, hogy tessék emberek.
1: Nincs appelláta.
2: Nincs, de egyértelmű lesz szerintem a pályázatok alapján, hogy ki a legjobb.
1: Volt már, amióta április 12-ét írjuk, volt már mindent elsöprő felháborodás egy-egy döntés kapcsán. Tehát
2: jogosan.
1: Reméljük, hogy jó döntés születik,
2: igen.
1: De nekem mégis az a véleményem, hogy a lobby az lehet tisztességes, és akkor lehet lobbizni, ha tudom, hogy kinél kell lobbizni. Különben elindulnak ilyen sötét ügyek, hogy nem mondom meg, hogy ki van a bizottságban, de azért én fölhívtam. Ez nem jó. Kivárjuk az október végét. Igen. Ez a filmes állapot. Milyen volt a filmpiknik, aminek szintén indítója vagy, ez a Veszprém.
2: Én fiatal
1: tévés korommal jártam oda, de ez nem tévés fesztivál.
2: Igen. Egyébként a hagyomány az onnan indult, tehát hogy a Veszprém az egy nagyon jó helyszín, tehát hogy a picit megveszhetjük ezt ilyen utójátszó fesztiválnak, tehát magyar filmek fesztiválja, magyar filmek szerepelnek ott olyanok, amiket korábban is lehetett nézni.
1: És nem és a legfrissebb termés, hanem több évre visszamenőleg?
2: Nem több évre, hanem az előző évnek a termését
1: tehát 25-öt.
2: Mutatja be, és azt juttatja el a nézők, az aránylag ingyen, úgyhogy volt is egy csomó teltházas vetítés, olyan filmek is mentek teltházzal, mint mondjuk a Pálffy Györgynek a Tyúk című filmje.
1: Hány mozi van Veszprémben?
2: Veszprémben nem úgy van, hogy a mozik adják ezt, hanem van egy Foton nevű hely, és ott vannak különböző vetítőhelyek, meg van a Hangvilla nevű nagy hely, ahol egyébként nagyon sok néző, nagyon sok ilyen fesztiválszerű eseménynek helyet tud adni. Úgyhogy, és emellett van még a Balatonfüredi Vasari Villa, ahol egyébként vetítések voltak.
1: És Almádiban is voltatok?
2: Almádi most nem volt.
1: Mert annó az
2: igen,
1: volt.
2: Igen, Anna Almádi is volt, igen.
1: És hányan láttak hány filmet, azt tudod?
2: 5500 néző volt, igen.
1: Nem.
2: Úgyhogy, és 61 film volt, úgyhogy, de abba azt is bele kell számolni, hogy voltak ilyen filmes blokkok, ahol több film volt egy blokkban. Úgy próbáltuk kiválogatni, hogy az év legjobb rövid filmjei, rövid dokumentumfilmjei, dokumentumfilmjei szerepeljenek. Tehát olyan filmek, amiket egyébként mi értékesnek gondoltunk, vagy akik így próbáltuk válogatni ezeket a filmeket.
1: És ezek egyébként hol voltak láthatóak? Voltak egyáltalán, vagy ez az elmúlt televízió obszkúrus éjszakai kisfilmes programja?
2: A legfontosabb ilyen magyar fesztivál, ahol ilyeneket lehet látni, ugye az a Friss Hús. Uh-huh. És a Friss Hús Fesztiválon például nagyon sok ilyen filmet lehetett látni, ami egyébként Veszprémbe is átkerült. De ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezek az egyébként értékes alkotások, meg jó alkotások, azok hol, milyen formában tudnak megjelenni. Tehát, hogy ezen kívül számos olyan film, amit én egyébként nagyon jó filmnek gondolok, sőt, azt gondolom, hogy a magyar játékfilm termésnek a legjava fölött vannak minőségben néhány film, az láthatatlanná válik. Tehát ezután a fesztiválok után láthatatlanná válik. Tehát, hogyha van valami haszna ennek, például az egyrészt a szakmai fórum, tehát egy filmpikniknek, tehát hogy a szakma lemegy oda, mégiscsak a Balaton környékén van. Igen,
1: elment oda?
2: Igen, igen.
1: Elment.
2: És akkor a Török Feri mondjuk a Tóth Barnával beszél a visszautasításokról, arról, hogy milyen filmeket, milyen filmterveket adtak be, mit utasítottak.
1: A Pálffy volt, Pálffy György?
2: Nem, ő Szarajevóban volt éppen.
1: De legközelebb jön?
2: Igen, igen.
1: Mikor van legközelebb filmpiknik?
2: Hát reményeink szerint visszaállunk majd a jövő évben a júniusi időpontra.
1: Tehát, hogy 27-ben?
2: Igen, igen.
1: Júniusban, igen. Vagyis évente szeretnétek?
2: Igen, igen.
1: Ezt az NFI támogatta? Tehát abból
2: majd
1: a pénz...
2: meglátjuk, igen.
1: De miben ment?
2: Az NFI támogatás volt, és ez egy aránylag magas NFI támogatás volt.
1: Ezt még a Kál Csabáék ítélték meg?
2: Igen, így van.
1: Mert?
2: Mert annak idején még ezt Mozgóképfesztiválnak hívták, és akkor őnekik egy ilyen csúcsrendezvényük volt, ahol volt díjkiosztó, és azt a díjkiosztót azt kivettük belőle.
1: Á, ez egy olcsóbb lett, és az lett a neve, hogy filmpiknik.
2: Igen, igen.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes, hogy fesztiválok is beneveztek ilyen szövetséggel.
2: Igen, igen.
1: A film részét képezik, igen. Ők is.
2: Az egyik fontos részét, igen. Az egyik legfontosabb részét a filmfesztivál.
1: Feltétlenül. Igen. Tehát az egész magyar filmgyártás, de sok minden más is, fesztiválközpont.
2: Igen.
1: Tehát arra dolgozik, hogy fesztiválra juttassa el a filmeket. Ez nagyon bántó tud lenni akkor, amikor a fesztiválról némán jönnek haza, idén Velencéből. Két fontos filmmel, és akkor meg kell dolgozni marketingeseknek a közönséget, hogy felejtsék el, hogy nem történt Velencében semmit, azért nézzék meg. Vagy Cannes. És most itt az Oscar. Néma barát megy.
2: Csendes.
1: Csendes barát megy.
2: Igen.
1: Némaságról jut össze. Csendes barát megy az Oscarra, ami Egyendi Ildikó számomra varázslatos filmje. Majd meglátjuk, mi lesz belőle. De hogy ez az egész fesztivál működés, ez marad szerinted? Vagy ez jó így, hogy így van?
2: Nem, szerintem bizonyos értelemben még sok fesztivál is van. A világban egyébként, világban megnézi az ember mondjuk a Film Freeway oldalt, ahol a filmfesztiválokat gyűjti össze, ott rengeteg fizetős fesztivál is van, ahol bead az ember egy bizonyos összeget, ott szerepel a filmje, és biztos, hogy kap valami díjat. Köszön. És ezért mondjuk így, hogyha megnézi az ember mondjuk a magyar játékfilmek között, nagyon sokat olyat lát, hogy tele van mindenféle díjakkal, de azok a díjak...
1: Vásárolt díjak, ki lehet mondani, ha így van. Az ingatlan piacon is van ilyen, tehát a magyar építészet gyakran azt mondja, hogy hú, milyen díjat kapott, különösen a városligeti problémák merült ez föl, és akkor kiderül, hogy ezek ilyen fizetős fesztiválok voltak, fizetős versenyek voltak, ingatlan építészeti versenyek, és hát befizették az épületet, hogy kapjon valamit. Tehát ez nem tudom, más műfajokban is van-e, de ezzel tisztában kell lenni.
2: Így van, de szerintem, hogy az építészetnél is pontosan tudjuk azt, hogy melyik az a díj, ami számít. Tehát, hogy hát, mi az a...
1: Igen, de a marketing
2: Pritzker,
1: dolgozik.
2: Vagy nem tudom mi, tehát különböző díjakat, hogy azt tudjuk, hogy annak hogy van jelentése, meg hogy mit ér. Ehhez képest a filmnél is tudjuk azt, hogy vannak az úgynevezett A-kategóriás filmfesztiválok, tehát az ottani szereplés az még ér valamit, de azon belül is tudja az ember egyébként, hogy na ott azért nem szoktak annyira minőségi filmek lenni, főleg akkor egyébként, hogyha azt tudjuk, hogyha egy A-kategóriás fesztiválra nevezünk, akkor egy másikra nem lehet nevezni. Tehát, hogyha oda már nem vették be Cannes-ba, akkor úgy kerül be mondjuk Tallinnba, vagy nem, ez nem is el, de ennek ellenére az is egy nagyon jó filmfesztivál, csak hogy ezek között...
1: Ezek a szabályok, igen, ez nem mindenkinek nyilvánul.
2: Igen, emögött a szabályrendszer mögött van egy ilyen furcsa szabadpiaci működés, amikor tényleg így mindenféle fesztiválok vannak, ahol mindenféle egyéb díjakat osztanak. Egyébként nagyon érdekesek a tematikus fesztiválok is, tehát vannak horror fesztiválok, női filmes fesztiválok, amik egyébként minőségi fesztiválok nagyon sokszor. Tehát, hogy...
1: Te melyikre tudsz eljutni, vagy hogy van ez?
2: Engem a hidegrázásom van a fesztiváloktól, tehát engem a legkevésbé sem érdekel mondjuk a Cannes-i filmfesztiválon belül nyüzsgés, meg ez a...
1: nagyon nehéz ügy,
2: igen.
1: Meg a Velence is nagyon nehéz, biztos mindegyik, de ez most azért volt keresztkérdés, mert te tanítod a forgatókönyvírást. Hány iskolában tanítod?
2: Nem tudom most hirtelen megmondani, most...
1: Nyugodtan vágjál fel.
2: Ja, nem, de moment tanítok, ugye... Akkor van a Verk Akadémia.
1: Az még
2: most
1: van.
2: A Pécsi Egyetemnek van egy ilyen része, ahol tartottam órákat, meg a Szegedi Egyetemnek. Úgyhogy...
1: Innen is mész valahova?
2: Igen, innen megyek erre a Pécsire. Igen.
1: De nem Pécsre mész.
2: Nem, szerencsére.
1: Mit lehet ebből tanítani? Hányan tanítják ezt egyáltalán? Forgatókönyvírásból
2: szerintem az van az a tévedés, hogy nem lehet tanítani, pedig egyébként igen, tehát vannak olyan részei, amik kötelező elemek, tehát amit mondjuk a struktúrából vagy a karakterológiából nagyon könnyen elsajátítható, és egyébként nagy segítséget is nyújt annak, akinek mondjuk van egy ötlete, hogy hogyan induljon annak a fejlesztésébe. Tehát, hogy milyen van egy módszertan, milyen módszertan szerint tudja egyébként azt a filmes ötletet kivitelezni, átgondolni, kidolgozni. És egyrészt, hogyha ezeket a dramaturgiai iskolákat végigjárja, akkor sokkal könnyebben tud egyébként dolgozni, tehát a saját dolgát is megkönnyíti. Másrészt pedig vannak az úgynevezett ilyen műfajok, tehát a horrorfilm, krimi és egyéb ilyenek, aminek tényleg sajátos szabályrendszerei vannak, és azt, hogy egy ilyen film, mondjuk egy horrorfilm, vagy egy krimi, vagy egy melodráma működőképes legyen, ezt a szabályrendszert ismerni kell. Hogyha valaki ilyet készít, és egyébként szabadon akar készíteni, akkor is úgy tudja megcsinálni, hogy ezt a szabályrendszert ismerve szegi meg.
1: Aha. Érdemes megszegni, mert de csak tudni kell, hogy mit csinál. Igen. Ez az improvizáció típusú. Igen, de ugye nem mindegy, hogy az ember forgatókönyvíró, vagy dialógusíró. Te nem dialógusírást tanítasz. Az nem. Egy másik fele a forgatókönyvnek, vagy azt is?
2: A dialógírást is tanítunk, az is. De a dialógírása sokkal kevésbé tanítható, azt gondolom, hogy ahhoz kell egyfajta érzék, és ezt sokszor szoktam mondani, hogy például a fiataloknál lehet észrevenni, hogy a megfigyelés és tapasztalat, ami egyébként egy lényeges dolog a dialógírásnál, az még, az még így nem jelent, tehát nem teljesedtek ki abban, hogy hogyan kell megfigyelni egy embert, amikor beszél, milyen
1: szövegeket
2: érdemes
1: figyelni. Tehát egy 20 évesnél az még kevésbé adott, ha csak nincs valami egészen extra vele született képessége erre, mert kell élettapasztalat, mondhatjuk így.
2: Igen. Figyelem.
1: És te mióta vagy forgatókönyvíró? Mert te egy végzett jogász vagy, aki egyszer csak elkezdte filmmel foglalkozni.
2: Igen, hát 20 éve körülbelül.
1: És hogy jöttél rá?
2: Erre? Hogy ez érdekes volt, mert a gimnáziumban, ahonnan egyébként aztán különböző színészek, operatőrök és egyéb ilyenek az osztályunkból elszármaztak.
1: Szeged?
2: Vagy, igen. Ott fel sem merült, hogy az ember mondjuk forgatókönyvíró legyen, mert nem, ez a szakma valahogy nem volt benne a fókuszban, hogy ez létezik egyáltalán ez a szakma, tehát hogy az tovább kellett menni, és akkor írtam, tehát mindenféle műveim megjelentek jó lapokban is, de hogy forgatókönyvet, ezt hogy kell írni, azt így nem tudtam, és volt egy barátom, aki milyen 20-22 évvel ezelőtt így megmutatta nekem a Robert McKee Story című könyvét, hogy figyelj, ennek egyébként van egy szabályrendszere, és ezt egyébként a magyarok nem ismerik. És le se volt fordítva, belelapoztam, és ilyen reveláló erejű volt, hogy na hát tényleg, tehát hogy ennyi mindent lehet, és ezt lehet egyet hasznosítani akkor is, hogyha az ember mondjuk regényt ír. Ja, és kiderül, hogy egyébként a regényírók, mondjuk a Rowling, amikor ír, akkor ő egyébként egy forgatókönyvírók által is használt tankönyvből, tehát a Hős útja, vagy az Ezer arcú hős című könyvből építi föl az egész Harry Potter birodalmat. És akkor szóval ez így működik, akkor ezzel érdemes foglalkozni, már csak azért is, hogy az ember ír, és akkor amikor elkezdtem ezt használni, mondjuk így regényírás, az akkor csak rájöttem, hogy de hát tudok valamit, ami egyébként nem csak erre jó, hanem forgatókönyvet is lehet írni. És akkor még nem nagyon tanította senki, és az, akitől ezt a könyvet kaptam, és aki egyébként akkor filmesnek készült, ez ki is szállt az egészből. Tehát, hogy... És akkor én ezt a könyvet annak idején megmutattam például a Köbli Norbinak, és akkor mondta, hogy ú, tényleg van egy másik várja, itt a Sitfield, az is van. És akkor így szivárgott szép lassan
1: be. Sokat dolgoztatok együtt.
2: Igen, akkor ezen, igen.
1: Akkor néztük a Kolozsi László írót, így a vége fele.
2: Igen.
1: Még 10 percünk van, úgyhogy bőven belefér. Azt eldöntheted, hogy a végén legyen 3 perc zene, vagy végig beszéljünk majd.
2: A
1: Misi fog indegetni veszettül 5 perccel a vége előtt, ezt majd fogod látni. Szóval Kolozsi László író. Én a krimiknél tartottam, aztán egyszer csak megjelent a Pufa,
2: igen,
1: a fiaid, igen, már bocsánat, ezért a személyes többet nem árulunk el ebből, és gondolom, hogy akkor ez az apaság váltotta ki belőled, és azóta?
2: Hát a gyerekkönyveket azt írtam, tehát aztán még a Pagonynál ugye megjelent 2 gyerekkönyvem, az egyik az a klímaváltozás, klímaszorongás feldolgozás a gyerekek számára, ugye ez volt az Áram nélkül című könyv, ahol nem is akartam nagyon részletezni, hogy milyen katasztrófák következnek majd be az elkövetkezendő időkbe, és hogyha az ember csak picit belehallgat abba, hogy mit gondolnak ezekkel foglalkozó kutatók, mondjuk a golfáramlás leállásáról és annak következményeiről.
1: És ez a gyerekeknek
2: ez az, amit az elején nagyon-nagyon rövidre próbáltam zárni, mert azt elég sötét ahhoz, hogy részletezzük, hanem aztán, amikor újra ébred a társadalom, akkor mi történik, erről szól.
1: És a másik?
2: A másik pedig az, hogy az emlékek határoznak meg bennünket, az a cím, hogy a Hold emlékei, és hogy az egész identitásunk az, meg hogy miért, milyenek vagyunk, az emlékeink nyomán keletkezik.
1: Hány éveseknek való ez?
2: 10-14.
1: Aha, szóval önállóan olvasnak, igen, és önálló elképzelésük van a dolgokról.
2: Gondolkoztam, hogy kisebbeknek is kellene írni, meg ugye itt az Apufánál az apa halála, tehát ez egy traumafeldolgozás, és akkor most gondolkoztam, hogy azon, hogy a demenciáról... Én élek, azt hiszem, vagy az is van egy olyan benyomásom erről.
1: Nekem is ez a benyomásom, hogy élsz.
2: Igen. Hogy mit is jelent pontosan, ez mindig az ember kétségekkel fogadja, vagy...
1: A demencia most nagyon divatos.
2: Igen.
1: Na majd meglátjuk, de mert az idő, és akkor...
2: De egyébként írtam most két könyvet.
1: Miről?
2: Az egyik egy olyan fajt, tehát mind a kettő mondható, az egyik biztosan politikai thrillernek mondható, a másik egyébként bizonyos értelemben politikai thriller.
1: Már megint.
2: Az egyik az azért, mert hogy 1989-90-ben az első szabad választások idején játszódik, és az a vége, hogy tele voltunk reménnyel, és hogy a reménykedés, ez a reménykedés miért tudott megtörni, mi történhetett, hogy aztán az egész ez befulladt. Uh-huh. Így, hogy történt egyfajta módon, egyfajta demokrácia csőd is.
1: Ezt egy politikai thrillerben utólag megírtad?
2: Ezt igen, de ez igazából egy kis településen játszódó, ilyen kis nyomozós történet, hogy a magyar társadalom mély rétegeiben hogyan, mit lehetett észlelni.
1: De a thriller az mindig egy kicsit ilyen fantáziakönyv, ugye?
2: Ez azért egy valóságos dolgon alapul, tehát hogy annak idején a PKK-t, tehát a Pesti Központi Bíróság leégett, és akkor ott nagyon sok nyomozati anyag elveszett, meg bizonyíték, igen. Ez nem sokkal a rendszerváltás előtt volt. És akkor nagyon sok embert, akit egyébként már elítéltek volna, föl kellett menteni.
1: Ja, mert nincs ott, nem volt
2: bizonyíték. Igen, és a bizonyíték megsemmisülése miatt itt is hazamegy egy ember, és akkor ott a többiek gyakorlatilag ilyen bosszút állnak rajta, és akkor...
1: Hát, Tarbéla, ha élne, megirigyelne.
2: Egy picit egyébként volt ilyen krasznorkai benyomásom erről, hogy ez kicsit olyasfajta mű, a másik pedig egy politikus felemelkedés.
1: Ilyen szerény vagy, egy olyasfajta mű, ez, hogy...

0: akkor honnan van tehát hogy jön ki belőled, amit írsz, hogyha nem ismered?
1: Nem, azt, tehát ennek pedig az az alapja, mindig van valami kis alap, ahol nem egyébként az elindul, vagy az ember a káj hátul, ami elég meleg, és akkor ezt ott hagyja, hogy mégse süsse meg. Igen, azt hiszem ez így elég pontos, igen, mert ez így nagyon forró káj, ha lett volna. És akkor onnan indul, hogy amikor én a jogot végeztem, ugye szóba került, hogy a jogra jártam, akkor nem tudom hányan voltunk az évfolyamban, de összeszámolom, valami tucatnál többen vannak letartóztatásban, vagy ott ellenük büntető eljárás, annak ellenére, hogy a jogot tanultuk, igen. És akkor ennek az volt a munka címe, hogy az évfolyam ennek a regénynek, és akkor évfolyam társak, akik egyébként egy évfolyamra járnak, azok hogyan, milyen irányokba mennek el, kit hogyan talál meg a politika, hogyan állnak bele a politikába, melyik oldalon, ellenséges oldalakon, stb. És hogy nagyon sokan pedig egyébként ugye tulajdonképpen ilyen bűncselekményekbe esnek bele.
0: És akkor lehet jogász valaki, hogyha elítéltek?
1: Nem, akkor már nem lehet, de hogy mégis egyébként a jogot végzett emberek között nagyon sok
0: elítélt van?
1: Csúsztak bele. Igen.
0: Vannak, akik a börtönben tanulják.
1: Igen.
0: De hú, ez durva, de igen, ennek semmi köze a valósághoz.
1: Dehogy nem, azért van. Tehát volt olyan évfolyam társam, aki például, mit tudom én, búza áfa visszaigényléssel kapcsolatos csalásban védett valakit.
0: Honnan tudod ezeket?
1: Évfolyam találkozó például.
0: És elmesélik, és igen, utána igen, te utána nézel.
1: Igen.
0: Mennyi időd van? Csodálatos. De várj, de megjelent már?
1: Nem, ezt még most próbálom befejezni.
0: És van kiadó hozzá?
1: Van.
0: Jó.
1: Igen.
0: Nem beszélünk a könyvfesztiválról, mert beszéltünk a Nobel-díjról.
1: Igen.
0: Még a Krasznahorka is beköszönt itt, igen, a végén, igen, a beszélgetésben. Én ennek örülök egyébként, mert én krasznahorkai hónapokat tartottam, aztán nádas hónapokat tartottam, közben meghalt itt nekem, és abban maradt, de nem maradt abban a beszélgetés szerencsére, úgyhogy folytattuk, és most le is zártam, és most kezdődik majd valami új. Azt hiszem a Darvasinál fogok kikötni. Ez volt az én könyvfesztiválom. Egy percünk még van, ha akarsz a könyvfesztivál kapcsán olvasni valót ajánlani.
1: Kis Judit Ágnes csókolom, tanárnő.
0: Igen.
1: Az csodálatos, tehát, hogy hogyan éli meg az ember tanárként a rendszerváltás után, és azt egészen mostanáig tartó időszakot. Nagyon nehéz könyv tulajdonképpen tanárként.
0: Te is erről akarsz írni, vagy írtál már, igen, amit igen, várjuk, igen, hogy megjelenjen.
1: Igen, aztán Rachel Carsonnak jelent meg egy új könyve, akinek egyébként a trilógiáját, ezt a körvonal trilógiáját nagyon szerettem. Akkor az íreket nagyon szerettem, és ugye ír vendégek voltak a könyvfesztiválon, tehát Toybin, akinek a Varázsló című regény, szóval Thomas Mannról. Elkezdtem olvasni, elég jónak tűnik, igen. Nagyon érdekes, tényleg így a személyes vonalat is ezt a igen, az elfolytott homoszexualitás hogyan jelenik meg egyébként a Thomas Mann művekben, ez egy ilyen fontos tézis ennek a regénynek. Akkor ez a Bill Murray volt, ugye van a Paul Murray-nek, egy írszerzőnek, ez a Mély csípés című családregénye, az is elég jó regénynek tűnik.
0: És ez a fiatal német, aki magyar?
1: Igen, most ugye ezek a svájci írók voltak, és akkor egyébként nagyon...
0: Svájci, bocsánat.
1: És ugye ő a Lázár című könyvet írta, amit én nem olvastam, és de hogy az Eugen Rüge is itt volt, arra ne feledkezzünk meg, a Fogyatkozó fény idején, az egy nagyszerű
0: regény. Az egy csodálatos könyv.
1: És ugye a Győri Laci fordította, és ne feledkezzünk meg a Galambok röppennek föl, amit ez a, most hirtelen amit eszembe Nagy írt, aminek a Nádori Lídia volt a fordítója. Érdekes egyébként, hogy a német fordítók olyan kiválóak, hogy csodálatosan szólalnak meg ezek a regények, igen, egyébként.
0: Te tudsz németül?
1: Valamennyit tudtam,
0: nézni,
1: de most már így
0: mit hoznak?
1: Kevésbé. Minden kopik ez is.
0: Vissza az angolhoz.
1: Igen.
0: És ez a csodálatos Leivény fog még egy picikét énekelni nekünk. Kolozsi László volt a vendég. Misi, köszönöm a segítséget.
1: Én is köszönöm.
0: És a Lacosnak is köszönjük a gyorsító segítséget. Ránk Julit hallottátok a Szép Kilátófogadóban. Sziasztok!
1: Sziasztok!

Yes, I am. Yeah, man, we give thanks.

victory, people. Yes, to the Lions.

Rastafari. Yeah, man, make the push forward. Put it up time.

Ich bin so einer der Hoffnung.

0: ezt a választást.
1: Minden másod választ, virágon,
0: nem kicsit, hanem nagyon.
2: Mi nem adjuk fel. Soha, soha, soha.

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félénk, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt az Egyenes Labirintus, 2003. július 8-a van. Sok szeretettel köszöntelek titeket. Én Peti vagyok a pultnak az innenső oldaláról.
2: Sziasztok, én Judit vagyok a másik oldalról.
1: És nagy szeretettel köszöntjük vendégünket, Vida Gábort, aki Erdélyből jelentkezik be hozzánk. Majdnem azt mondanám, hogy na majdról. Szervusz, Gábor, hallasz bennünket?
3: Szevasztok!
1: Nagyszerű.
3: Nyáradjál.
1: Halló.

0: Az előbb hallottunk nagyon jól, de most egy pillanatra megszakadt a vonal. Halló?
1: Jelen vagyok.
0: Jelen? Igen. Nagyon jó. Oké, rendben van. Az a lényeg, hogy akkor hallasz minket. Nos, a mai témánk egy nagyon tág és egyben egy nagyon fontos és nagyon érdekes irányba indul, nagyon különleges lesz, mondhatnám így. Az adás ajánlójában én azt írtam, hogy hazatérés senki házába, és az ötletet onnan vettem, hogy Vida Gábornak most jelent meg az új regénye, melynek az a címe, hogy Senki háza, és az apropó, aminek kapcsán beszélgetünk, az az, hogy ellátogatunk erre a bizonyos senki házára, és megnézzük, hogy milyen lehet ott lenni, milyen lehet otthon lenni senki házán, milyen lehet ott élni, és milyen lehet az élet egy olyan ember személyével, aki a regény főhőse, aki maga, bár talán magyar, valójában lehet, hogy román, de ez se egészen biztos. Gábor, halló?
1: Igen.
0: Bocsánat, csak kicsit itt az én fülhallgatomban kevéssé hallak téged. Mi az, amit Namajdról első körben tudni kellene a hallgatóknak? Te hogyan mutatnád be Namajdot, ha most mi ott lennénk?
1: Namajd egy olyan erdélyi falu, amelyben a lakosság jelentős része, vagy a meghatározó része azt gondolja, hogy ő város, és ő város lakó. Városi habitusai vannak, és úgy viselkedik, vagy olyan fajta, nem tudom, kulturális ambíciói vannak, amelyek általában a városi embereket jellemzik. Voltak ilyen kisvárosok Magyarországon is, Erdélyben is, talán még mindig vannak, és ugye van ez a kettősség, hogy egyrészt ugye kint laknak ők valahol, tehát nem Marosvásárhelyen, nem Kolozsváron, nem Nagyvára. Kín, és viszont ugye megpróbálnak minden olyan, nem tudom, kelléket összerakni maguknak. Bejárnak például, nem tudom, hangversenyekre. Voltak ilyen kisvárosok. Ez egy ilyenszerű település.
0: A regényben, ugye alapvetően a regény egy fő karaktere Kalagor Máté, akinek a névadása kapcsán ugye alapvetően nem derül ki róla így a neve alapján, hogy magyar vagy román. Amikor a könyvbemutató volt, te erről beszéltél, hogy tulajdonképpen hogyan is találtad meg az ő vezeték nevét. Esetleg erről mondanál nekünk pár gondolatot így a hallgatóknak?
1: Igen, az Arcanum adatbázis egyik térképét lapoztam, és ott akadt meg a szemem egy Kalagor nevű hegycsúcson, ez Zágom fölött van, Brassótól északra, egy 1000-valahány méteres, tehát nem egy különösebben magas, vagy nem tudom, és megtetszett ez a név, és aztán utána néztem annak, hogy van egy ilyen csángó népzene együttes, és van egy Luisi Kalagor nevű település valahol Moldvai részen, ott csángók laknak. Én nem jártam ott, de ismerek olyan embereket, akik azt szerették, és akkor ebből lett, hogy legyen egy... Ugye kalugyert jelent, szerzetest jelent, ez egy görög szó, ami többszörös transformációban érkezik így nekünk. Nem tudom, hogy az Ágon fölötti egy csúcs miért kapta ezt a nevet, nem tudtam ennek még utána járni, egyszer talán majd megtudom.
0: És akkor ez a tulajdonképpen a hegyekről nevet kapott Kalagor Máté az, aki tulajdonképpen magyar származású fiatalember, fiatal mérnök, aki Bukarestben nő föl, és aztán az élet egy pontján úgy alakul a sorsa, hogy elindul Erdély felé, és a Namagy nevű kisvárosba, illetve nagy községbe, vagy községbe költ ki? Milyen az a, milyen a kontraszt a két világ között, ahonnan ő érkezik, és ahova megy? Ugye nagyon fontos az, hogy a 30-as évek közepén járunk, amikor ez az esemény sorozat elkezdődik, amikor mi bekapcsolódunk, tehát tulajdonképpen a két világháború közötti időszakban vagyunk. Milyen Kalagor Máté szemével a két helyszín, Bukarest, illetve Namajd? Mi az, ami őt megfogja?
1: Ugye Bukarest egy nagyváros akkor, egy világváros, egy kozmopolita város. A Bukarestben azt mondhatjuk, hogy annak a korszaknak a kozmopolita magyarsága él. Ugye egy teljesen román nyelvű közegben, ahol azért nagyon sokféle etnikum jelen van. És ugye neki eljönni Erdélybe, hazajönni, úgymond megkeresni a, nem tudom, az ősei, az anyukája, az apukája, nem tudom kinek a szülőföldjét, mert ez egyfajta zuhanás. Tehát egy provinciába érkezik, ahol az emberek semmifajta kozmopolita együttlétet nem ismernek, mindenki gyűlöli a másikat, mindenki gyűlöli a másik etnikumot, nem beszélik az emberek egymás nyelvét, vagy ha értik is, de nem hajlandók ezen kommunikálni. Számára ez egy hihetetlen kontraszt, ugyanakkor egy rendkívül érdekes dolog, hogy ő mind a román, mind a magyar, és akár egyéb dialektusokat is ért, és akkor van ebben egy ilyen játék, hogy hol itt van, hol ott van, hol innen nézi, hol onnan nézi. Van ez a kettősség. Tehát ez neki egyfajta szabadság. Persze, amikor már unja magát ebben a provinciában, és elege van, akkor visszamegy egy kicsit Bukarestbe. Vagy behívják a katonának, vagy valami történik, és akkor mindig visszamegy oda, abba ugye a nagyvárosba, ahol egy teljesen másfajta szabadságokat lehet élni.
0: Azt mondtad, hogy Bukarestben ért annak az adott kornak a magyar elitje, vagy kozmopolita elitje.
1: Nem elit, kozmopolita emberek voltak.
0: Kozmopolita emberek. Uh-huh. Mennyi, mit lehet erről tudni? Mert ugye a regényed alapvetően történelmi környezetben játszódik, tehát nem egy teljes értékű fikcióról beszélünk, hanem arról, ami azért kereken be van ágyazva a valóság szövedékében. Mit lehet tudni arról a korszakról, hogy számokat esetleg te a kutatásaid során, amikor írtad a könyvet, mit derítettél föl, hogy körülbelül mennyien élhettek magyarok Bukarestbe?
1: Ezt ma már elég nehéz pontosan tudni. Ugye azt mondták, hogy Budapest után Bukarestben él a legtöbb magyar. Voltak, akik 70-80 ezerre becsülték a Bukarestben élő magyarság számát. Szerintem akkor se készült erről pontos statisztika. Nem tudom. Azt mondja, 40-50 ezer, tehát egy bő városra való magyar élt Bukarestben, ezt tudjuk. Ezek rendszerint munkavállaló emberek voltak, tehát általában kevés volt az értelmiségi. Az majd az 50-es, 60-as, 70-es években lesz számottevő. De azok, akik ugye Romániában, és nem csak a magyarok, tehát jól akartak keresni, és szerettek volna egy kicsit valami pénzt félretenni, azok általában eljöttek Bukarestbe, vagy a szabad kikötőkbe, ez a Braila és a Galac nevű két város volt, és a Ploiesti olajmezőkre, ahol szintén tehát egy az erdélyhez, vagy a moldvai, vagy egyáltalán az átlagos romániai kereseti viszonyokhoz képest sokkal jobban lehetett érvényesülni. Tehát az egy jól menő korszak volt. Akkor is éppenséggel a gazdasági válság volt.
0: Ugye ez azért rendkívül érdekes, amit mondasz, mert az embernek az lenne az elgondolása, vagy hát hogy is mondjam, inkább azt mondom, hogy a sztereotípiák azt mondják, hogy alapvetően ugye Erdélyben élnek a magyarok, és hát Bukarest az már abszolút a román vidék, ott már nincsenek magyar nyelvűek, és amit mondasz, az viszont arra utal, hogy dehogy nem, nagyon is éltek és jelen voltak. És ehhez képest ugye ott van a regénybeli Namajd települése, ahol ugyanúgy megvan a sokszínűség, amint írod és amint mondod is, viszont az emberek mégiscsak egymással alacsarkodnak, és problémás az egymás közti viszony. A történelem változó szelei miként befolyásolták ezeket a viszonyokat? Szóval mennyire múlnak ezek a viszonyok azon, amilyen rendszer és amilyen irány éppen van, vagy pedig ez sokkal inkább általánosan emberi?
1: Mondjuk azt kell tudni a 30-as évek Romániájáról, hogy egy nagyon erős és nagyon hangsúlyos antiszemita, fasisztoid mozgalom működik. Ez a Vasgáta, vagy több néven szerepel, de mindenképpen tehát egy nagyon komoly, tulajdonképpen az egész román társadalmat átfogó, vagy átszövő fasiszta mozgalom volt, nagyon komoly antiszemita szlogenekkel és atrocitásokkal és pogromokkal és mindenféle az, amit erről az egészről tudunk. Na most ugye a Bukarestben vagy a Kárpátokon túl élő magyarságnak ebben a, nem is tudom, idegen gyűlöletben vagy xenofób vagy egyáltalán stb. Tulajdonképpen egy ilyen szűnnapja volt, mert hogy a nagy román nacionalizmus, vagy a Kárpátokon túli román nacionalizmus az a zsidók ellen ordított, a zsidókat ütötte, verte és próbálta kiszorítani a társadalmi életből, és ugye a magyarokkal igazából nem foglalkozott. És a magyarok úgy nézték, hogy hát akkor most megint nem minket ütnek. Erdélyben viszont ez a fajta xenofób, és ugye Románia legyen a románoké, ez mind a magyarokat, mind a zsidókat érintette. És ez egy érdekes helyzet volt, hogy a Kárpátokon túl a magyarokat viszonylag kevés deklarált és verbális és fizikai atrocitás érte ilyen szempontból. Ők ugye elsikadtak ebben, tehát nem ők voltak a kimondott célpont.
0: Igen. Van egy idézet, amit most előkerestem a könyvedből, ez az ajánlóban is benne van, ez így hangzik, hogy élni mindenhol lehet jól, mondta Jeznik úr annak idején, van, aki meg tudja választani a helyét, és van, aki nem. A legtöbb embernek sehol se jó, a legtöbb ember olyan dolgokat akar, amelyeket nem lehet akarni. A boldogsághoz többnyire kevés kell, de azt a keveset nem vesszük észre. Most ezen gondolkodok, próbálom magam Kalagormáti helyébe képzelni, aki ugye jön Bukarestből, ebből a kozmopolita világból, ebbe az erdélyi erősen más világba, hogy azon gondolkodok, hogy vajon Kalagormáti, vagy akik hasonlóak lehetnek hozzá, ők mennyire tudnák megtalálni a helyüket? Illetve mi múlik ez? Szerinted mi múlik az, hogy az ember meg tudja-e választani a helyét, mint ugye a regénybeli Jeznik Szahágián úr mondja, aki egy őrmény, egy dúsgazdag őrmény Bukarestben.
1: Hát ő ugye egy ilyen nagy pszichológiai igazságot mond. Mindig az a kérdés, hogy mi van az emberben? Tehát ő mit akar? Mi az, ami őt hajtja, űzi? Tehát ezt az én regényhősömet is valami kergeti. Tehát valamiért neki el kell onnan jönni, valamiért úgymond haza kell jönni, úgymond Erdélybe kell jönni, valamit ő keres, vagy valami őt kergeti. Nincs az ott teljesen, vagy én tudom, hogy mi az, de hogy vagy megvan ez írva, vagy nincsen. És hogy általában mindannyiunkban van valami egy ilyen hajszoló történet, hogy valamiért azt kell csinálni, amiből nem biztos, hogy lesz valami jó dolog. És hogy ugye, ahogy Babics is mondja abban a korszakban, hogy boldogok azok, akik nyugton ülnek. Hogy aki fel tud nőni a falujában, és nem kell neki, tehát egyszer egy, nem tudom, az éves vására elmegy a szomszéd faluba, és nem kívánkozik. Tehát, hogy jó neki az, ami ott van, és ebben ő tud lenni. Na most általában azt nem tudunk, és ugye a modernizáció problémája, vagy az, amit a 20. meg a 21. században látunk, az, hogy mindenki elindul, bolondul világgá, aztán meg csattan valahol, vagy koppan. És persze biztos vannak olyanok is, akik nagyon jól jártak azzal, hogy elmentek a világ másik végére, és ott boldogok. De a Csongor és Tündéből tudjuk, hogy nem olyan egyszerű ez.
0: Most amit mondasz az alapján, ugye idézted Babicsot, illetve őt említetted, nekem Hermann Hessének a Pusztai farkasa jutott eszembe, ahol van egy egészen hasonló, van egy nagyon érdekes kép, ami kapcsolható ehhez, amit mondtál. Ott ugye egy olyan emberről beszélünk, aki szintén otthontalanság, tehát küzd az otthontalanság élményével, hiszen az egész élete az erről szólt. És ha jól emlékszem, bár már rég olvastam, egy német városkában van éppen, ahol egy kis ilyen fogadóban tölti az idejét, és ahogy megy fel a lépcsőn a lépcsőházba, az egyik lakás vagy szoba előtt ilyen szép kis asztalon virágok vannak, és úgy hirtelen úgy belesajdul az, hogy milyen szép ez a kispolgári lét, hogy tényleg ugye a muskátlik az ablakba, és a szépen vasalt terítő, a megterített asztal, az vasárnapi ebéd, és ahol megszólal a harangszó, és hogy milyen jó azoknak, akik ebben a világban tudnak élni, és boldogok. De az a kérdés, hogy ez vajon lehetetlen-e, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy vannak emberek, akiket űz valami belülről, hogy továbbálljanak a világot, megpróbálják felfedezni. Mit gondolsz erről?
1: Hát azt hiszem, hogy van egy korszak, amikor nagyon-nagyon sokan mennek világgá. Tehát nem lehet otthon lenni a falunkban, a városunkban. És ugye két lépés után kiderül, hogy az volt a világ legjobb helye, ahhoz képest minden csak rosszabb. És nem lehet visszamenni. Tehát ez a 20. századnak egyik ilyen nagy csapdája, hogy ez a mindenki otthontalan, mindenki idegen, vagy mindenütt otthon vagyok, tehát sehol. Ezeket ismerjük, ezek szinte már ilyen közhelyszámba mennek. És ugyanakkor meg látjuk azt, hogy sokkal több ember van, aki nem költözött el a saját városából, nem költözött el a falujából, nem költözött el a jurtájából. Tehát ők vannak többen, még mindig ők vannak többen. Nem róluk szól a világ, vagy nem róluk szól a sajtó, vagy nem tudom, hogy hogy van. Mi vagyunk az érdekesek, akik elindultunk a világba a szerencsét próbálni, úgymond, és nem találtunk haza többet. A Ludas Matyik vagyunk, ugye. Bár ugye Ludas Matyi egy sikertörténetet visz, de ugye ezt el lehet képzelni, hogy ugye ő az a magyar irodalmi fiatalember, aki 21 éves koráig ki nem lépett a falujából, az anyja elküldte libával a vásárban, ahonnan elkezdődik a modernizáció. Ludas Matyi tulajdonképpen soha nem talál haza. Mindent megcsinál közben. Sikeres ember lesz. Hogy boldog lesz, azt nem tudjuk. Na, valahogy azért egy eléggé fontos személyiség szerintem ebben a dologban, amiről beszélünk.
0: Ez érdekes, amit mondasz, hogy sikeres ember lehet, de hogy boldog le azt, vagy sikeres ember lehet, de boldog, azt nem tudjuk. Eszembe jutott most nekem Jancsó Miklósnak az Oldás és Kötés című filmje, ami ugye magyar viszonyok között mutatja be azt, hogy milyen ez, bár nem a 30-as évekről van szó, hanem jóval később, de hogy milyen az, amikor egy faluból, faluhelyről valaki tovább megy és tanul, és orvos lesz, és bekerül a fővárosi elitértelmiségi köreibe, majd pedig jön egy fordulópont az életébe, és megpróbál hazamenni, de hazamegy a falura, aminek a szépsége, az idillisége él az emlékeiben, és amikor hazamegy, akkor azzal szembesül, hogy igazából neki ott már nincs mit keresni valója, és hogy ez a két világ között lét tulajdonképpen, amit megjelenik. Tehát, hogy már nem az otthon, de a nagyvárosban meg nem lehet otthon lenni. És ehhez képest Kalagor pedig pont fordítva van, már olyan értelemben, hogy pont a nagyvárosból indulna majdra egy sokkal szűkebb élettérbe. Szerinted Kalagor Máté otthonra találna majdon?
1: Persze, ő megtalálja azt, amit keres. Csak aztán az, amit megtalál, az meg nem az, aminek gondolta. Tehát ez mindig olyan, hogy milyen fajta kompromisszumokat vagyunk hajlandóak, vagy képesek kötni. Tehát, hogy jól mondja tehát az öreg örmény, hogy bárhol lehet élni jól. Csak azt kell elfogadni, amit az a tér és az a hely felkínál. És nem egyebek. Ugye, tehát nekünk, tehát főleg a magyar kultúra, de különben Európának is ez a, azt hiszem, de mindenképpen tehát azt hiszem, hogy a magyar társadalomnak alapvető problémája, hogy attól, ami nincs, de kellene legyen, valójában nem látjuk azt, ami van, és igazán nem tudjuk megbecsülni azt, hogy, hogy mi az, amivel tulajdonképpen rendelkezünk. És ezt mondjuk, hogyha én, tehát például amikor én tudom, én mondjuk Erdélyből Magyarországra utazom, akkor azt látom, hogy Magyarország egy gazdagabb és egy rendezettebb ország, de a románok vidámabbak és jókedvűek. A kevesebb. És ez egy kicsit pont erről szól, hogy, hogy nem biztos, hogy arra van szükségünk, amit meg tudunk szerezni mindig, hanem lehet, hogy valami más, ami otthon van, vagy ami már volt.
0: Ezzel kapcsolatban van egy, ez nagyon erősen kapcsolódik egy rész a könyvedben, amikor Kalabor Máté összehasonlítja tulajdonképpen a Bukarestben létet a namajdul léttel, és ez nagyon erősen az, amit mondasz. Most meg is kerestem gyorsan, és ezt a rövid részt ezt felolvasom. Ja, arról van szó, hogy namajdon Kalabor Mátének ugye lesz egy felesége, és a feleség egy ponton úgy belefog a házi munkába, és akkor Kalabor, és akkor ezt írod. Volt abban valami aggasztó, ahogy nekifeszült a ház körüli teendőknek. Pincétől a padlásig átnézett és átnézettet mindent, mint aki tényleg elhatározta, hogy innentől erre felé ez lesz az otthon, nem szabad semmit a véletlenre bízni. Egy ház vagy tökéletes, vagy semmilyen, mondta. Bár Kalabor nem volt erről meggyőződve. Ő azt látta mindig, hogy Bukarest nincsen befejezve, mégis jól tudnak ott élni az emberek. Kastélyban és putriban egyaránt. Egy palotát nehezebb elkészíteni, mint egy putrit. Aztán úgy is belefárad az ember, minden csak félbe marad. Van az itteniekben valami eltévedt igény a tökéletes, elvetélt igény a tökéletességre. Valamit mindig el akarnak érni, amit nem lehet. De nem azért, mert gyengék, lusták vagy felületesek, hanem az a valami nincs is. Arra a szintre nem lehet fellépni. Ez szerintem egy nagyon, ez nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az imént mondtál, hogy tulajdonképpen Bukarest nincsen befejezve, mégis jól tudnak ott élni az emberek. Szerinted ez alapvetően a két nép közti szemléletbeli különbségből fakadhat? Vagy a két helyen élő emberek szemlélete közti különbség lehet az oka ennek? Vagy ha nem, akkor mi?
1: Hát az biztos, hogy tehát a jelenlegi, most nem, ugye nem tudok 70-80 évvel visszamenni, akkor ez sokkal élesebb volt, hogy ugye mit vártak az akkori magyarok Erdélyben, attól a román államtól, a nemzetközi helyzettől, a valuta uniótól, a nem tudom mitől, és hogy mit vártak a románok. Tehát a román társadalom igazából semmit, tehát sokkal alacsonyabbra voltak szabva azok az elvárások, és ez szerintem most is pontosan úgy van. Tehát, hogy valahogy sokkal reálisabban látja a román társadalom azt, hogy ebből a helyzetből, ami most itt van, mit lehet kihozni? És nem akarunk valami, nem tudom, annyit akarunk, igen, sörözni, mit csak akarunk, részletet, rossz autót ne akarjuk venni, guruljon, menjen, nem, nincs. Sokkal kisebb, tehát a román társadalomban mindig is sokkal kisebb volt ez az óvodás versenyfutás, hogy nekem is ugyanolyan ló kell, mint a szomszédnak is egyáltalán. Ez, igen, ezt a románok sokkal lazábban veszik. És mondjuk azok a Bukarestet járt, vagy Bukarestben dolgozó emberek, és sokkal lazább életmódban is egyáltalán. Minőségileg is igen. Tehát az, hogy nem tudom, hogy kell vakolni egy házat, mi az egyenes, hogyan kell összeróni a gerendákat, vagy valami, abban egy kisebb igényű az a román társadalom, a mai is egy kisebb igényű, de hogy azt, amit igényel és amire vágyik, azt meg tudja valósítani. A magyar pedig hihetetlen magas igényeink vannak, és soha a büdös életben nem tudjuk utolérni azt, amire vágyunk. Ez egy igen másfajta szemlélet. Ez majd is látszik, tehát, hogy ezzel nincs.
0: Már nem emlékszem pontosan, hogy ezt egyszer te említetted nekem, vagy valaki más mondta Erdélyben, mikor egyszer kint jártam, hogy alapvetően a különbség az az, akkor jobbára inkább arról volt szó, hogy itt magyarországi embereknek a világszemlélete és a kint, tehát egyáltalán a romániai világszemlélet között mi a különbség, és akkor valahogy így volt, ez hangzott el, hogy a nagyon nagy probléma az az, hogy mi mindig folyton nyugatra tekintünk, mindig Ausztriát nézzük, hogy ahhoz hasonlítjuk magunkat, és nem arról veszünk tudomást, hogy valójában hol vagyunk. Mert ha arról vennénk tudomást, és szembenéznénk azzal, hogy hol vagyunk, akkor lehet, hogy elégedettebbek tudnánk lenni mindazzal, amink van. Szerinted ez lehet egy ilyen különbség, hogy mondjuk a románok azok jobban szembe tudnak mindazzal nézni, amiük van, és ahogy van, és azért ezt el tudják fogadni? Lehet-e egyáltalán ilyeneket mondani?
1: De nagyon tudnak körülni annak, hogy bármiük van. Uh-huh. Tehát ugye mondtad ezt, hogy Magyarország, és hogy Ausztria, és mikor fogunk úgy élni, mint Ausztriában, vagy Németországban. De a románok soha nem akarnak úgy élni, mint Magyarországon. Ez fel sem merül. Hát nem. De úgysem, mint Németországban. Tehát amennyit a németnek ahhoz kell dolgozni, annyit a román, hogy hát annyit én nem dolgozok. Nincs. Tehát azért mondom, hogy nincsen ez az ostoba versenyzés, hogy feltétlenül utó kell érni valakit, aki előttünk fut, és még hamarabb is indult, meg erősebb is. Fel sem erül ez a fajta versengés, vagy ez a fajta futás. Nincs ilyen. Tehát nem frusztrálják magukat fölöslegesen azzal, hogy hogyan kellene élni, vagy hogy milyen szinten kellene lenni, vagy nem tudom, mennyi kellene legyen a havi. És ugye pontosan az az egész érdekes Magyarországban, vagy amit én látok, hogy amikor nagyon jó volt, amikor volt, nem most ugye egy kis gazdasági, meg csak mindenféle probléma van, háború, meg Brüsszel, meg minden szar van. De amikor nem volt, amikor csúcsra volt járva, és a legjobban ment, akkor se volt jó. Miért akkor egy boldog ország volt, vagy akkor se volt Magyarország boldog? Na, Románia most tényleg valóban, ha valaha volt legjobb, legmagasabb gazdasági teljesítési szinten van, és ennek egy kicsit örülünk. Örülnek. Azt mondják, hú, hát ilyen jó sose éltünk. Tényleg, és hogy nincs mit ezen. Lehet szidni a világot, lehet szidni Amerikát, lehet szidni az oroszokat, mindenkit lehet szidni, de bocsánat, tehát, hogy ilyen sok ember, ilyen kevés munkából, ilyen jól Romániában soha nem élt. Hát ezt, és ezt a román társadalom azt nagyjából tudja, tisztában van ezzel. Miközben rengeteg probléma van, tudjuk, tehát nem is kérdés. Igen, tehát ezért ez egy jobbkedélyű társadalom.
0: Na, hát innen a jobbkedélyűségtől folytassuk, akkor most elmegyünk pár percre, zenélünk egyet, és aztán jövünk vissza. Ez itt az Egyenes Labirintus, és a Senki háza című regénye kapcsán beszélgetünk Vida Gábor íróval, a Marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjével.

0: Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Vida Gábor, akivel a Senki háza című regénye kapcsán beszélgetünk otthonlétről, itthonlétről, identitásról és a különböző népek életszemléletéről.
1: Itthoni Gábor, hallasz minket?
2: Igen.
1: Jó. Most én is aggattalak benneteket, amíg beszéltetek az első fél órában, és sok mindent elmondtatok a regényben szereplő történetről, meg annak a történeti hátteréről, a helyekről, szereplőkről, és én végig azon gondolkodtam, hogy amikor az előző regényedet olvastam, az Egy dadogás történetét, annak az önéletrajzisága, megmondom őszintén, rabul ejtett engem, és amikor pedig a Senki házát olvastam, akkor azon gondolkodtam végig, hogy ez egy történelmi regény, vagy az alcíméből következtetve, ugye van egy ironikus alcíme, hogy Erdély Lektür, hogy ez igazából a történelmi regény megírhatatlanságáról akar inkább szólni, hiszen úgy kezded az elején, hogy nem az igazság rekonstruálása a cél, hanem az, hogy elmeséljünk ezt-azt, mert hogy úgyse tudjuk a régi idők igazát, hogy az hogy volt, az elmúlt népek, nemzetek, valóságok hogy voltak. Aztán pedig van egy rész, mindjárt az első, arról, hogy az utókor azt gondolja, hogy többet tud arról a világról, amit a régiek éltek, és el is kezd azon gondolkodni, hálátlan utókorként, hogy azoknak, akik akkor éltek, vagy ebben az esetben a regény szereplőinek, hőseinek, mit kellett volna tenniük, sugnánk nekik, ugye ez szerepel a szövegben, azt is tudjuk, hogy mit kellett volna tenniük, és hogy mit sugnánk nekik, hogy tudjuk, hogy kellett volna élniük az életüket. És aztán ugye ezután következik egy olyan rész, ahol pedig arról van szó, hogy ez lehet, hogy nehéz elmesélni hitelesen egy történetet, de közben meg muszáj mesélni, mert hogy azok a múltbeli dolgok, amikről valaki egyszer aprólékos gonddal nem mondta el, hogy volt, az olyan, mintha meg se történt volna, és utána van szó egy fáról, amelyik nagyon sok évszázadot látott ugyanazon a helyen, és van szó aztán a fotográfiáról, amelyik ugyanígy megörökíti azt, akik voltak. Tehát, hogy ez a kérdés merült föl így bennem, hogy olyan, mintha ezzel történne itt egy játék, hogy végül is történelmi regényt írni lehetetlen, hiszen mi vagyunk a hálátlan utókor, akik úgyse tudhatjuk, de közben meg sokszoros nekifutás is van annak, hogy mégiscsak mesélődjön el aprólékos gonddal az a múlt, hogy nehogy az legyen, mintha meg se történt volna. Hogy van ez a kettősség, vagy neked mi volt ezzel a célod, hogy hogyan mutatni ezt meg a mai embereknek?
2: Hát engem ugye nagyon érdekelt az a világ, vagy ez a, nem tudom, 30-as évek, 40-es évek, vagy egyáltalán a múlt mindig is nagyon érdekelt. Most is nagyon érdekel, bár most már megfogadtam, hogy igyekszem nem dokumentálódni többet, vagy egy ideig. Uh-huh. És azt, hogy ugye mit lehet erről elmesélni? Hát ugye, nem tudom, elolvas az ember 1000 könyvet, abból lesz egy véleménye, lesz egy képe, lesz egy ilyen összképe valamiről, és akkor ezt elkezdi mondogatni, elkezdi mesélni, hogy hogyan lehetne erről. Ugye megpróbálja az ember elmesélni másoknak, de az nem egészen úgy volt, hanem az így is volt, meg úgy is volt, meg amúgy is volt, és lesz ebből azt hiszem egy ilyen átlag, vagy nekem mindenképpen az lesz, hogy egy számomra mesélhető történet lesz ebből. És én azt nem tudom, hogyha egy történész akkurátusan majd leül, és majd alá húzgálja ezeket a mondatokat, vagy kijelentéseket, akkor lehet, hogy fog találni egy csomó hibát benne. Bár én remélem, hogy nem sokat, de azért biztos van néhány olyan dolog, amit én értettem úgy, ahogy értettem, hisz nem vagyok én történész. Ugyanakkor meg valószínűleg ezeket a dolgokat azért kell elmesélni, mert mindig ott élnek azért egy kicsit bennünk. Ugye gondoljatok csak arra, hogy mekkora nosztalgia van most Erdélyben is, de Magyarországon is. Ugye a Hortikor, meg az Erdély az Észak-Erdély visszacsatolása, meg a Felvidék visszacsatolása, meg minden is. Hogy ugye van erről néhány filmhíradónk, és van erről egy ilyen, nem is tudom, ilyen átlagos szövegünk, de hogy ott, akkor a helyszínen mi történt, és ezek hogyan mentek végbe, arról kevesen tudunk bármit. És ugye van egy nagyon érdekes dolog, én is találkoztam egy bácsival, aki állította, hogy amikor Kolozsvárra a nagybányai vitéz Horthy Miklós fehér lovon bevonult, akkor ő ott volt. És mondtuk neki, hogy ráragudjon bácsi, de nem, Kolozsváron nem úgy volt a bevonulás. És mondta bácsi, hogy elmentek az anyátokba, én ott voltam és láttam, ti nem voltatok ott, és nem tudjátok. Tehát, hogy a múlt az, az ilyen érdekes, tehát, hogy az ember egy idő után nem azt látja, vagy nem azt meséli, amit látott, ugye? Ez a bácsi egy szemtanú volt. Ha ő szemtanú volt, akkor láthatta, hogy a Horthy Miklós egy fekete autóból szállt ki. De ő fehér lovat látott. Na most mihez kezdjünk? Ugye, és akkor ugye vannak ezek a játékhelyzetek, amikor ezt el kell mesélni, és itt azért ugye a szomszéd falvakban ugye mindig az volt, hogy válták a fényes huszárokat, akkor megjött néhány poros biciklis. Vagy sáros biciklis. És egyáltalán erről, hogy itt megtörtént azoknak az embereknek az életében a csoda, és az a csoda milyen volt? Hát az a csoda olyan volt. Miközben nagyon örültek neki.
1: De akkor ezzel azt is mondod, Gábor, hogy a mikrotörténelem az sokszor érdekesebb, mint az, ami a tankönyvekben van? Vagy hogy neked elsősorban a mikrotörténelem érdekes, amit a bácsi mond, amiből nyilván sok minden összeállhat, amit a tankönyvek mondanak, de egy csomó minden más is.
2: Hát a tankönyvek alig mondanak valamit.
1: Hát igen. Tehát
2: az, ami a tankönyvben van, mondjuk nyilván, tehát mondjuk egy középiskolás, de akár még egyetemi tankönyvben is, hát az édes kevés ahhoz képest, ami a valóság.
1: De te akartad nem kutatni a mikrotörténeteket? Vagy a mikrotörténelmeket? Hogy a, mit persze, mond a bácsi?
2: Én alapvetően napi sajtót olvasok. Meg nyilván egy csomó emlékiratot, meg ugye van nekem egy csomó ilyen helytörténeti kérdésem, amire már nem tud senki választ adni. Senki nem emlékszik, hogy hogy volt, vagy mi volt. Mert na, ezek az emberek, akik ezeket látták, nem tudom, 40-ben, 45-ben, ezek most már a 90-en túl vannak. És amikor én, mit tudom, én fiatalabb voltam, és még ők is jelen voltak, vagy lehetett volna velük beszélgetni, akkor engem egyéb foglalkoztatott. Most meg, amikor ez nagyon érdekelne, akkor meg már ők vagy nagyon öregek, vagy egyáltalán egy idő után egy csomó ilyen másodkézből való információjuk van. Tehát például itt ezen a környéken, ahol én lakom, itt Marosvásárhely környéken, hiába kérdezed a falusiakat, hogy most ez a lövészárok, amin itt állunk, ez első háborús vagy második világháborús? Azt mondják, hogy a háborúba volt. Melyik háborúba? A háborúba. Volt a háború. Nem az, hogy most ez egy régebbi, ez egy 100 éves, vagy egy későbbi lövészárok, vagy valami, azt általában ezek a mezőt és erdőt járó emberek nem tudják. Biztos vannak történészek, meg régiségkeresők, meg ilyen detektoros fiatal emberek, akik az életük kockáztatásával járják ezeket az erdőket, de ők is vagy tudják, vagy nem. Tehát nem olyan egyszerű az, amikor egy bizonyos helyszínen meglát az emberek gödröt, hogy akkor az mi. És engem ez nagyon érdekelt. Tehát igen, ezek a mikrotörténeti, vagy éppen helytörténeti adalékok, vagy ezek engem foglalkoztatnak.
1: Az előbb a Petivel beszéltetek a remény nélküliségről, és most itt van előttem nyitva ennek a regényednek az a része, amelyik a hálátlan utókorról szól, és ez pont ezzel fejeződik be, ez a részlet, picit felolvassuk belőle. Ugye mi vagyunk a hálátlan utókor, akik ugyan nem adhatunk jó tanácsot azoknak, akik régen éltek, de mégis velük kell bukdácsolnunk a göröngyös úton, pedig arra vágyunk a múlt elbeszélése révén, hogy beleszólhassunk, hogy ha én ott lettem volna, ha én csináltam volna, minden egész másként zajlik. Itt és most sem könnyű a dolgokat igazítani vagy elfogadni, ott viszont kiválóan megoldottuk volna az összes megoldatlan feladatot, ez a mi hálátlanságunk. Kellett volna lenniük olyan időknek, amelyek a mai remény nélküliséghez más alapokat adnak, vagy reményt, hogy majd jobb lesz minden, legalábbis nem rosszabb. Most ez jutott eszembe arról, amit most az előbb mondtál, meg amiről korábban beszélgettetek, hogy hogy mi, mint utókor, hogyha megpróbáljuk olyan módon megérteni, hogy mi volt, vagy akár a mikrotörténelmeket, amiről az előbb beszéltél, akkor lehet, hogy ahhoz is közelebb kerülünk, hogy megértsük, hogy miért nem tudunk mi boldogok lenni, amiről az előbb beszélgettetek, vagy hogy aki ahol él, hogy ott mi volt annak a háttere, hogy olyan lett az a néplélek, vagy hogy úgy tudnak megelégedni, vagy elégedetlenek lenni, remény nélküliek lenni, vagy reménykedni. Ez fontos, hogy ezt is megértsük azáltal, hogy kutatjuk a múltat? Mert hogy mondtad, hogy téged az érdekelt, hogy kutasd a múltat.
2: Hát ugye van itt a felelősség kérdése.
1: Aha.
2: Pontosabban, hogy ezt magyarul szoktuk mondani, ki a hibás, uh-huh. azért, ami történt.
1: Igen.
2: És amikor tesszük ezt a kérdést, ki a hibás, akkor ebben implicite benne van az, hogy én nem.
1: Uh-huh.
2: Én nem, ti, ők, azok, a mások. Ugye ez a mindenkori hárítás, ez egy alapvető emberi viselkedés forma, hogy én nem vagyok hibás, nem én csináltam. Tehát, ugye. És amikor így megpróbálunk visszamenni az időn, megpróbáljuk elképzelni, hogy ott akkor azok a szereplők, és itt most nem a nagy politika, vagy a kormányzók, meg a nem tudom, a fő emberek, hanem itt a mindenféle, a magunkhoz hasonló emberek is általában tehetnének ezt, tehetnének amazt. Lehet válaszolni arra a levélre, és lehet nem válaszolni. El lehet utazni, és nem lehet elutazni. Lehet jelentkezni, vagy meg lehet szökni. Tehát ezek ilyen mindenféle választások, és utólag látjuk azt, hogy igen, nem azt kellett volna csinálni, hanem azt csináltad volna, akkor valami egyéb lett volna belőle. És ugye ez ennek a kettőssége, hogy ha nem azt csináltam volna, esetleg valami más történhetett volna. De én azt csináltam, és azután, hogy azt megcsináltuk, vagy éppen nem csináltunk valamit, most már a következményben vagyunk, és nem tudunk visszamenni, tehát nem tudjuk újra játszani, ez nem egy videójáték, hogy újra indítjuk, és akkor lehet másképpen lépni. Nem, bocsánat, az élet az olyan, hogy azt csináltad, ebből ez lett. Utána verheted a fejedet a falba, hogy nem azt kellett volna csinálni, de akkor is azt csináltad. És ezt kell vállalni, és azt gondolom, hogy a felelősség kérdése az meg pontosan az, hogy igen, azt csináltam, az történt, én voltam, az ott voltam, azért volt, mert én így döntöttem, és én ezt vállalom, jöjjön, aminek jönnie kell, ha kell, akkor lőjenek agyon. És hogy ugye azt látjuk általában a főembereink kapcsán, és a történelmileg visszamenőleg, hogy amikor bejön a krízis, bejön a baj, akkor néhányan felállnak és vállalják, például az Aradi 13, a Kossuth Lajos meg lelép. Ő meg nem hibás semmiért, ő meg nem felelős. Na, igen, ilyen izék vannak is, hogy általában a Kossuthot nagyon szeretjük, hogy ugye milyen vitéz volt, milyen ügyes, milyen ékes szóló, de hát ő lelépett, ugye, miért nem volt ott a Radnál? Pont ugye ezek a dolgok, ugye, és hogyha megnézzük a magyar történelmet, nem csak a magyar, egyáltalán az európai történelmet, ugye kik azok a fiatal emberek, kik azok a hősök, akik lelépnek, akik nincsenek ott, amikor el kell számolni a dologról. És van néhány hülye, akit viszont agyonlőnek, és akit felakasztanak azért, mert ő viszont ott van és föláll. Na, ezek ilyen dolgok, és tulajdonképpen mindenki elképzelheti, vagy én is el szoktam képzelni magamat, hogy na vajon, ha az lett volna ott akkor az a helyzet, az a történet, akkor mit csináltam volna? Mondjuk ilyen történetű, akármiben. Nem tudom, fölvonik egy hadtest valahol az orosz fronton, és haza kell jutni. Akkor mit csinálok? Ez egy nagy kérdés. Tehát ugye állandóan újra és újra fölmerülnek ezek a problémák, hogy akkor vajon mi én ott, abban a helyzetben, miközben látjuk azt, hogy Józsi bácsiék, meg a nagyapák, meg a nem tudom kik, ilyen-olyan hülyeségeket követtek el, és feljelentették egymást, és lemészárolták egymást, és mindenféle árulás. Én nem, én ott lettem volna, én biztos, hogy mindent jól, én vagyok a lovag. Na, vajon így van-e? Ugye ezen szoktam én viccelődni, hogy hú, inkább ne kerüljünk oda.
1: A regényedben szerepel egy olyan mondat is, hogy hálátlan utókornak lenni könnyebb, mint a jelenben vitézkedni. És most ez alapján, amit az előbb elmondtál, ezt úgy fordítanám át, hogy a jelenben is sokkal könnyebb a felelősöket keresni, mint nekünk vitézkedni, vagy kiállni azért, hogy akkor történjen valami. Hát ez nekünk a mai Magyarországon nagyon ismerős szerintem.
2: De nem csak Magyarországon, igen. Tehát ez egy általános emberi történet. Tehát, hogy...
1: Igen, tehát hogy nem csak a múltra vonatkoztató igaz ez, hogy a jelenben kell vitézkedni, és az mindenkinek nehéz, hanem a mostani dolgokra is. Ez ugye azért feszegetem ezt, mert nyilván a mai olvasó felteszi a kérdést, hogy hogy szól neki ez a könyv. Tehát én azért próbálom most ezt körüljárni, hogy én, aki ugye nem jártam azokon a helyeken, ahol te jártál, Peti, és egy csomó helyen jártam, ami benne van ebben a regényben, én nem. Tehát én mondjuk azt is keresem benne, hogy mi az az egzisztenciális üzenet, hogyha lehet ilyet mondani, vagy olyan nagy emberi igazságok, amik vannak ebben a regényben, túl azon, hogy nyilván egy csomó mindent rekonstruál is, ami történelmileg a háttér volt, és ami annak a számára sokkal közelibb, vagy érthetőbb, életközelibb, aki ott él, vagy járt már valaha ott. Tehát én azért ezeket a részeket gyűjtögettem ki, mert ezek nagyon megszólítottak engem, szóval olyan nagyon igaznak éreztem.
2: Gondolom, hogy olyan nagyon azért az emberek nem változtak. Tehát persze. Ugye mindig enni kell, ruházkodni kell, lakni kell valahol. Férfiak és nők ugye egymásba szeretnek, aztán meggyűlölik egymást, aztán elválnak, aztán találnak egy másikat, akkor veszekednek, akkor úgy ugye közben születnek gyerekek, ezért mindig probléma van. Bár akkor ugye nem kellett annyit iskolába, meg óvodába, meg nem voltak ilyen nagy bölcsödés problémák, de ez is sok mindent, tehát nem volt ez egyszerű. Akkor se, és hát ugye galoppozik ott a történelem, tehát hogy nem tudom, egyszer csak bejelenti valamelyik kormány, hogy hónap túl háború van, vagy lövészárkot kell ásni, vagy nem tudom, gázállarcokat kell vásárolni, meg légoltalmi felkészítő, meg mindenféle hülyeség, meg elsötétítés, meg egyáltalán, és ezt az emberek ugyanúgy megszenvedik, mint most, amikor tudom én, áramszünet van, vagy áremelkedés van, vagy nem lehet ezt kapni, vagy hatóság, nincsen cukor, nincsen liszt, szóval kicsit hasonlít, én nem is tudom, hogy de mondjuk olyan, tehát annyira ijesztő volt nekem is, hogy ugye, nem tudom, mondjuk tehát a regény utolsó harmadát akkor írtam, amikor kitört már ez a háború. Uh-huh. És hogy a szavak, a sajtóhírek, a helyszínek, a Donkanyar. Hát ez pont abban a Donkanyarban van, ahol akkor, bocsánat, de megint ott van a történet, tehát hogy rendesen, tehát hogy azt éreztem, hogy ilyen teljesen, tehát hogy déjà vu-m van. És akkor ugye sétáltam Marosvásárhelyen, nem tudom, mentem valahonnan valahova, és találtam egy ilyen 1943-ban készült bunker ablakot, egy ilyen nagy vas szerkezet, Budapesten is van ugye legalább 20-at tudok, ugyanaz a cég készítette ezt is, és mondtam, hogy a fene legyen meg, hogy második világháborús regényt írok, az már itt van a nyakunkon a harmadik. És hogy nem lehet befejezni ezt a történelmet. Tehát azt mondjuk, a történelem, azt mondjuk, hogy 80 évvel ezelőtt történt ez a dolog, egy fené, tehát a nevek, a helyszínek, az ízik, és hát a problémák, ugye, legfenebb annyi, hogy akkoriban a filmhíradókban ezt fekete-fehérben nézték, most pedig színesben látjuk.
0: És talán rövidebb átfutási idővel és okostelefonon a WC-n ülve már elnézést, de hogy sokszor tényleg ez a helyzet. Tehát, hogy nem a Fischer-Pescarolyi étteremnek a hátsó kertjében egy kivetítőn, ahova összegyűlik a nép, és mindenki azért egy picit kiöltözve megy el, hanem adott esetben a saját magányunkba is, igen, ürítés közben pörgetjük végig a Facebookon a háborús felvételeket adott esetben, és ebben van valami rettenetes. Azt említetted, hogy ezeknek a történeteknek a földerítése egyrészt akadályba ütközik, mert az emberek már nagyon idősek, vagy egyáltalán már meghaltak, akik elmondhatnák, vagy tudnák, hogy az a lövészárok ott egyáltalán az ott egy lövészárok, és nem egy patakmeder, és hogy azon túl pedig első vagy második világháborús, és hogy mondod, hogy ezeket azért jó tudni, mert meg egyáltalán az összes többi ilyen történeti részt, mert hogy ezáltal a felelősség is plasztikusabbá válik, amire azt mondtad, hogy ugye ki a hibás, tehát hogy mi ezt magyarul mindig így mondjuk, hogy ki a hibás, és ebbe önkéntelenül beletesszük azt, hogy mi biztosan nem. Tehát rögtön ott van az önfelmentés. És az a kérdés forog bennem, hogy hogy végül is itt önismeretről beszélgetünk tulajdonképpen, hogy csak nem annyira az egyéni, hanem sokkal inkább egy kollektívebb önismeretről, hogy szerinted ha ismerjük a történetet, a történetét mindannak a helynek, ahol élünk, ami körbevesz minket, az hozzásegít-e minket ahhoz, hogy jobban értsük azt, ami történik, és azt, hogy mi a helyünk ebben a történésben. Legyen az akár egy Bukarest szintű metropolisz, vagy pedig adott esetben egy Nagymajd szintű kis hely.
2: Én azt hiszem, hogy most már a történelem egyre kevésbé foglalkoztatja a társadalmat, hogy engem nagyon, vagy minket, vagy vagyunk ilyen, nem tudom, szájtartású emberek, akiket ez izgat, de hogy általában nem. És ugye azt is mondta, azt hiszem Bánki Éva szokta mondani ezt, hogy nem úgy van vége a történelemnek, hogy véget ért, hanem már nem értjük azt, hogy van történelem, nem értjük azt, hogy máshol más emberek másként éltek. Mindenki ugyanúgy van, és hogy ez egy ilyen, ahogy az amerikai sorozatfilmben látjuk azt, hogy nem érti a rendező, vagy a stáb, nem érti azt, hogy mit tudom én, Kolumbusz, vagy a vikingek, vagy a rómaiak, akkor nem western lovaglásban lovagoltak, mert nem úgy lovagoltak. Na, ezt nem tudja már is, egy csomó mindent nem tudunk erről. Nekem ez még fontos, hogy mi volt, nem tudom, 20 éve, 30 évvel ezelőtt, és nem tudom, milyen volt a hamuzó, milyen volt a cigaretta, hogy fürödtek az emberek, a fürödtek, és miért, és hol volt az a malom, és hol volt az a gát, és hol volt az a turbina, és hogy nem tudom, miért értek át a 42 herces villamosen az 50 hercesre és hasonló. Tehát engem ezek foglalkoztatnak, de azt gondolom, hogy átlagosan a mai társadalmat már nem. És tudom, mondjuk a 30 évvel ezelőtti, vagy 40 évvel, vagy az én gyerekkorom, vagy nem tudom, kisiskolás koromban sokkal fontosabb volt a történelem. Csak belegondoltok abba, hogy ugye ott egy Egri csillagok című film, nem csak a regény, és hogy abba azért mennyi dolgozott az a rendezőség, akik azt, hogy olyan korhű legyen. Most nem biztos, hogy az lett, de hogy volt egy elképzelés arra, hogy igen, milyen volt az az ágyú, az a sisak, az a páncél, az a kard, az a bicska, az a nem tudom, micsoda. És azt gondolom, hogy egy átlagos hollywoodi produkció negyed annyit nem foglalkozik ezzel. Tehát, hogy hányat lő a hat lövetű, 46-ot, ahányat akarnak. Tehát nincs ez a probléma. És hogy leváltunk erről a fajta, erről a fajta referencialitásról. Nem biztos, hogy ez rossz. Viszont amikor ugye felejtünk, és amikor ugye kezdjük elfelejteni azt, hogy mi történt itt velünk, ezekben a kis térségekben, vagy nem tudom micsodánkban, ki lakott abba a házba, és hol végezte, Auschwitzban vagy a Dunadeltában, és egyáltalán akkor ugye kicsit mindig az van, hogy nem tudjuk azt, hogy miért nem tudunk aludni a saját ágyunkban. De visszatérnek ezek a... Ugye valahol Kelet-Törökországban láttam egészen sok elhagyott, vagy szinte porigrombolt örmény házat, minket nem újítottak fel. Ez a vidéki Törökország, Anatólia vége ott valahol nagyon messze, a grúz határ felé, félsivatagos terület, és kérdeztük ott a helyi törököket, hogy de hogy azok a házakkal mi van? Aha, hát azok az örmények, akiket elvittek a 100 éve. És miért nem költöztek be? Hát ott nem lehet aludni, hát ott kísértetek laknak. Na, ők még emlékeznek ezekre a dolgokra. Itt is sok olyan ház van, amivel nem lenne szabad beköltözni.
0: Hát akkor innen folytatjuk. Ez az Egyenes Labirintus. Vida Gábor íróval, Lató Szépirodalmi Folyóirat főszerkesztőjével beszélgetünk a Senki Háza című ugyanan megjelent regények kapcsán identitásról, otthonlétről,

Ez itt az Egyenes Labirintus, Vida Gáborral beszélgetünk Senkiháza című regénye kapcsán identitásról, otthonlétről és az emlékezés, illetve a kutatás különféle mesdjéről. Az lenne, az a kérdés motoszkált bennem, hogy miközben, ugye a legutóbbi alkalommal, amikor a vendégünk voltál, akkor a Dadogás történet, az Egy Dadogás története című regényed kapcsán beszélgettünk, és akkor említetted azt, hogy azért kellett a Dadogás történetét megírnod, mert habár egy történelmi regényre készültél, folyamatosan a családod szereplői bukkantak elő a fejedbe, miközben dolgoztál, és hogy egyszerűen szembe kellett velük nézni, szembe kellett fordulni velük, és meg kellett írnod a saját történetedet, el kellett mondanod azért, hogy utána megnyíljon előtted az út ahhoz, hogy tudj foglalkozni ezzel a regénnyel, amely most nemrég jelent meg. És az az, ami engem nagyon érdekel, hogy miközben te készültél és kutattál, ugye te nagyon sokat kutattál a helytörténeti dolgokkal kapcsolatban ehhez a regényhez, hogy miközben ezt végezted, volt-e neked olyan élményed, ami, tehát volt valami, ami nagyon meglepett téged, volt-e valami olyan nagy fölismerés, megértés, ami által így jobban összeállt, mint az, ahogy most a világot látod. Szóval segítette téged maga

0: ez a fajta kutató munka és készülés, vagy hát így mondom a regényírás, abban, hogy jobban megértsd a világot és benne magadat?
1: Hát sok ilyen dolog volt. Még amikor kitört a járvány, akkor is az akkori háborús, tehát a második világháborús magyar sajtóban voltam nyakig az Arkánum adatbázisban. És ugye azt látjuk, hogy amikor a politikusok nem tudják, hogy mi történik tőle, nem tudják, hogy hova álljanak, vagy hogy mit kéne mondani, vagy valamilyen nagy katasztrófa közeledik, vagy már megtörtént, és próbálják elsumákolni, onnantól a sajtó irreleváns lesz. A sajtó elkezd félrebeszélni, elkezd valami egyebet mondani. És ez, én ezt most már mind az első világháború, mind a második világháború, mind a járvány, és mind a most zajló, vagy most készülődő harmadik világháború kapcsán. Pontosan azt lehet. Tehát nagyon jól lehet érzékelni, hogy hol van az, amikor a hatalom nem tudja, hogy most mit izé, és onnantól a sajtó elkezd billegni, és onnantól a sajtó elkezd félrebeszélni, és elkezd valami másról beszélni. Irreleváns lesz. Na most ugye, hogy a mostani irrelevancia micsoda, azt én nem tudom elmondani, nem is akarok én ebbe belemenni, de visszamenőleg pontosan látjuk. Ugye, 1915 decemberében, amikor ugye az oroszok elfoglalják Przemiszt, ugye ez a nagy erődrendszer, akkor van a Csárdás királynő premierje. A legnagyobb magyar színházi siker, sem azelőtt, sem azóta olyan nincsen, mindenki abból él, mindenki megvan halva tőle, gyönyörű Csárdás királynő. Bocsánat, egy nagy magyar vagy osztrák-magyar katonai összeomlásban vagyunk éppenséggel, Csárdás királynő, dugig vannak a pesti színházak, sorbának, stb. Ugye? 1943-ban, amikor megvan már a Doni összeomlás, és egyáltalán tudjuk, hogy katasztrófa vége, tehát hogy ugye, és akkor onnantól nagyon érdekes, hogy január 11-én vagy 10-én a magyar sajtó elkezd félrebeszélni, teljesen elkezd deklamálni tulajdonképpen, minden piros-fehér zöldbe, és így szónoklatok, és hogy a rádió műsorában is tulajdonképpen katonazene, katonamarsok vannak, de ez különben minden nagyhatalom így csinálja. Tehát amikor összeomlás van, akkor elkezd a sajtó, a hivatalos sajtó elkezd félrebeszélni. A járvány idején ugyanaz, tehát ezt láttuk, tehát ez most közel van, ezt nem akarom felidézni. Tehát azt gondolom, hogy mindig ugyanaz történik, amikor a hatalmon lévő stáb ahelyett, hogy elmondaná, hogy mi van, elkezd félrebeszélni, csak azért, hogy a hatalmát és az uralmát konszolidálja és megtartsa tovább. Ez egy nagyon, nagyon érdekes történet volt. Nem tudom, amivel még igazából szembesültem, az az, hogy miközben az erdélyi magyarság egy évtizedig iszonyodva és rettegve figyeli azt, hogy ez a román fasisztoid mozgalom, a Vasgárda milyen akciókat hajt végre a zsidók ellen Bukarestben és Moldvában, és pogromok vannak Romániában és egyáltalán, mondván, hogy milyen jó, hogy nem minket ütnek. 1940-ben, ahogy ugye bevonulnak a magyar csapatok, és megtörténik Észak-Erdély visszacsatolása, két hét után ugye életbe lépnek Erdélyben is a zsidó törvények, és ezek a zsidó törvények körülbelül azt hozzák, amiket a Vasgárda 10 éven át hangoztatott, hogy ezeket kell csinálni. És az erdélyi magyarságnak egyetlen rossz mondata, vagy egyetlen gesztusa nincsen abban, hogy hú, barátaim, de itt valami nagy-nagy rossz történik, hiszen ugye mi ettől féltünk az elmúlt 10 évben, körülbelül ennyi volt ez a román vasgárdás fasisztoid menetelés, és abban a pillanatban, amikor ezt mi csináljuk, abban nincs semmi baj. Az jól van, az rendben van. És ennek ugye van még egy következménye, hogy ugye azokat a fasiszta jelszavakat, amiket a Vasgárda a 30-as években, a zsidóság, főleg a zsidóság, minden idegen, de főleg a zsidóság volt ugye egy exponált csoport, és hogy ki a zsidókkal, és hogy ne legyen állampolgárságuk, és menjenek el a túróba, és egyáltalán, és hát mindaz, ami ugye ezt a 90-es években végighallgattuk Erdélyben, ugye a szélsőséges román nacionalizmus leváltotta a zsidót magyarra. És a 90-es évek magyar ellenes retorikája, az pontosan a 30-as évek román antiszemita terminológiájának és doktrinájának a magyarral való behelyettesítése. Ezt éltük meg. Ez egy ilyen, nem tanultunk semmiből. Tehát, hogy igen, kínos. Azt gondolom, hogy kínos. És hogy így vannak rossz pillanataim ebben a dologban, hogy hogyan kellene még ezt tulajdonképpen elmondani, hogy attól, hogy mi áldozatok vagyunk, 2 perc alatt üldözők leszünk. Tulajdonképpen arra vágyunk, hogy 2 perc alatt üldözők legyünk. Valószínűleg ilyen az ember, tehát ez nem egy román-magyar kérdés. Hanem, hogy mindenki ilyen, hogy abban a pillanatban, amikor nálad van a kalapács, akkor fölemeled és oda fogsz csapni. És örülsz neki. És ez egy ilyen történet. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez egy ebben, amit én így nem tudom, végig gondoltam és áttekintettem, hogy a különböző csoportok és emberek azt az egy dolgot, mit szeretnénk? Enni, inni, párzani, és valakit meggyötörni, és valakit kifasírozni, amíg vért izzad, erre vágyik az ember. Ilyenek vagyunk. És mind ilyenek vagyunk, és mindig ilyenek vagyunk. És nem igazán van ebből kilépés, nem látom a kiutat.
0: Szerinted mi lenne az, ami most, hogyha így a jelenbe térünk, szerinted mi lenne az, amivel, mert ugye alapvetően amiket mondasz, illetve maga a regény is, azért tulajdonképpen egyfajta szembenézés. Mert ha az ember forrásokat kezd el kutatni, akkor ugye még mindig fölmerül a kérdés, hogy miféle forrásokat is. És ahogy egy korábbi gondolatothoz kapcsolódnék, hogy nekem hogy az jön, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk a saját forrásainkat kutatni. Tehát nem nézünk körül a másik oldalon. Azt nézzük Magyarországon, hogy mi, ahogy látjuk a világot, az pedig az úgy van, ahogy van, és a mi világunk az nyugat felé indul, és kész, és emiatt van ez az örök elegedetlenkedés, és mondjuk nem veszünk számításba tőlünk keletebbre lévő országokat. Nekem egy személyes élményem volt körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt egy képzés kapcsán statisztikai adatokat tekintettünk át. A statisztikai adatok az alkoholizmusról szóltak, ahol Magyarország rendkívül rossz pozícióban volt. Bocsánat, alkoholizmus és családon belüli erőszak. Na, Magyarország nagyon rossz pozícióban volt, de feltűnt, hogy a térképes összehasonlítás gyakorlatilag kizárólag, tehát hogy is mondjam, a tőlünk nyugatra eső országokat és az északi, illetve déli országokat veszi számításba, egyáltalán nem szerepel tőlünk keletre senki. És föltettem a kérdést, hogy vajon miért van ez így, mert hogyha európai statisztikáról beszélünk, akkor talán el lehetne menni egészen a Kárpátok vonulat, vagy bocsánat, az Uralhegység vonulatáig, amennyiben való, vagy akár a Kaukázusig, amennyiben Európáról beszélünk. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan látjuk mi a forrásainkat, illetve mennyire fontos az, hogy mások forrását is kutassuk, megnézzük, hogy ők mit gondolnak ugyanarról?
1: Hát nekem ugye nagy szerencsém, hogy románul olvasok elég, én elég sok román dolgot olvastam, tehát hogy igen, én 2 nyelvű vagyok, mint a hősöm. Az, hogy a magyar közgondolkozás, vagy egyáltalán a magyar külpolitika, vagy a hagyományosan képtelen azzal számolni, hogy van egy Románia nevű ország, és ezek az emberek is itt éreznek, gondolkoznak, cselekszenek, ármánykodnak, csalnak, lopnak, hazudnak, és egyáltalán egy kicsit nagyobb ország, és néhány dolgot jobban is csinálnak, ezt látjuk. Hát ugye ez volt a 20. század. Tehát ugye a magyar politika elit nem tudta, hogy kire kell fogadni, na, a románok tudták. Nagyon, tehát én ezt már elmondtam többször, úgyhogy nem akarok ezzel most már előjönni. Az, hogy európai, nem tudom, ez a közép-európai, vagy ez a németes, osztrákos, osztrák-magyaros húzza meg a határt, és őt nem érdekli, tudom, Bosznia, vagy Románia, vagy Ukrajna, vagy Moldva, vagy nem tudom, ott valami véget ér ez, ott van egy határ, van egy mentális határ, nincsenek adatok, nem jár a statisztika, rosszul jár a posta, meg az internet is kattog, meg nem tudom micsoda. Tehát igen, ez egy mentalitás történeti dolog, hogy valahol igen, tehát hogy ez az Európa, vagy ez a, nem tudom, Közép-Európa, ami ugye még a magyar gondolkozás is alapvetően meghatározza, hogy ahol az osztrák-magyar monarchia határa húzódott valamikor az első világháborúig, ott véget ér a mentális földre, és hogy azon túl mi van, az úgy nem nagyon érdekel minket. Mondok erről egy releváns példát. Van egy Engels nevű fiatalember, én nem tudom, hogy ez dáne, vagy német, vagy mindegy, aki van egy könyve a korrupcióról, egy nagyon jó könyv. De a korrupcióról szóló, nem tudom, valószínűleg ez egy doktori értekezés, tulajdonképpen Nyugat-Európát veszi. Még Magyarország sem szerepel benne. Nem Franciaország, Anglia, Németország, Olaszország egyáltalán. És ugye el lehet képzelni, hogy öregem, hisz a korrupcióról, és Romániát, Bulgáriát, Ukrajnát, Lengyelországot, Magyarországot, Szerbiát nem említett. Hát miről írsz? Olyan, mint hogyha beszélünk a fociról, és akkor Brazíliát meg Angliát kihagyjuk belőle. Hát bocsánat, hát ahon tudnak valamit, arról nem beszélünk, mert nekünk addig van, ugye? Addig vannak a kutatási eredményeink, onnan tudjuk összeszedni a referenciákat, a táblázatokat, mert az egy megbízható dolog. De hát bocsánat, most az európai korrupcióról beszélni Románia vagy Magyarország nélkül, hát nem tudom, az ember elkezd röhögni, hogy mégis sikerült megvédeni ezt a disszertációt. Szóval igen, na, és ez így működik, és ez nem csak Magyarország működik így, hanem mit tudom én, ott a Székelyföld után, egy vasútállomáson ott van a világ vége, ott hullnak le a vizek, oda ki lehet ülni egy sziklára, és lelógatjuk a lábunkat, onnan arra fele nincsen semmi. Tehát igen, van egy ilyen a fejünkben, és hogy így gondolkozunk, sokszor én is, és nagyon érdekes, amikor az ember átmegy, például elmegyek Bukarestbe, vagy elmegyek valahol, igen, a Kárpátokon túl, akkor át kell állítsam az agyamat. És amikor visszajövök, akkor megint. Tehát igen, ez az a kettősség, amikor, tehát vannak itt bizonyos fajta határok, hogy ezt most valószínűleg lehetne elemezni, hogy ezek hol vannak, hogyan húzódtak meg, miért ilyenek, hogy ez kényelmesség, a lustaság, ez adottság, ez nem tudom micsoda, lehet ezen gondolkozni, meg valószínűleg azon is lehet gondolkozni, hogy tudunk-e ilyen polivalensen élni. Tehát, hogy nem tudom, amikor elmegy az ember a Duna-deltába, azért teljesen más tér. És az hasonlít úgymond a Kis-Balatonra, vagy a Kis-Balaton helyére, de azért nem ugyanaz. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy ezek egyenértékűek, vagy nem egyenértékűek, hogy tudunk-e egyszerre több fejjel, több helyen, többképpen jelen lenni, vagy valójában mindenki a saját időkapszulájában él, és hogy abban van. És csak úgy tesz, hogy onnan néha ki lehet lépni, de igazából nem lehet. Ez egy jó, nem tudom ezt most itt eldönteni.
2: Ez az időkapszulás dolog, erre muszáj lecsapnom egy picit, mert itt nézegettem egy részét a regénynek, ami nekem nagyon, nagyon kedves volt, ebben szerepel egy juharfa. És én valahogy én ezt a juharfát láttam egy nagyon fontos szimbólumnak a regényben, ami arról is szól kicsit, hogyha mindez van, amiről ma beszélgettünk, hogy mennyi minden hiányzik, hogy mennyi mindent nem csinálunk, mivel nem nézünk szembe, nem foglalkozunk a történelemmel, nem foglalkozunk azzal, hogy mi honnan ered. Ugye ez a juharfa úgy szerepel a regényben, hogy ott áll egy zsebkendőnyi főtéren, nem lehet kikerülni, nagyon régen ott van, de valahogy a város kronikájában senki által nem került be. Tehát, hogy egyszerűen nem beszéltek a lényegről, arról, ami világos volt, hogy az egy dolog, ami ott maradt. Tehát, ugye úgy láttam, hogy ez a fa a regényben is, meg most így a számunkra is annak kapcsán, amiről beszélgetünk, annak a szimbóluma lehet, vagy hogy feltegyük ezt a kérdést, hogy na jó, de hát akkor mi marad nekünk? Úgy is szerepel a szövegben, hogy mindig vannak, akik azt mondják, hogy ez a fa marad, mert egy idős a várossal, a fejedelem ültette, minden fontos magyar ült már alatta, az a nagyfa már akkor is ott állt, amikor a törökök, a tatárok, a labancok, a kozákok itt jártak, akkor is itt fog állni, mikor a románok eltakarodtak. Tehát, hogy egy picit erre vinném most így a beszélgetés vége felé a gondolatainkat, hogy akkor jó, de ha mindez így van, amiről ma beszéltünk, akkor mi marad, vagy mi lenne jó, ha maradna nekünk, vagy mire kéne figyelnünk, amit nem vettünk észre, amiről nem szólnak a krónikák.
1: Hát egy-egy ilyen fára például, vagy nem is tudom. Tehát ugye mindig van egy folyó, mindig van egy patak, mindig van egy erdő. Tehát valószínűleg vannak ezek, tehát az efemer emberi történéseken, vagy relációkon túl vannak állandók. Tehát, hogy van íg, van tenger, van erdő, van fa, van folyó. A nap fölkel és lenyugszik. Lehet, hogy melegebb van néha, lehet, hogy hidegebb van, lehet, hogy befagynak a vizek, lehet, hogy nem fagynak be, de valahogy az élet az mindig megy tovább, és valahogy mindig megújul. Tehát, és hiába igyekszünk elpusztítani, mert valamilyen formában mindig meg fog maradni. Az ember az, aki tulajdonképpen múlandó és esetleges. A többi az nem. Egy ilyen fa, ez sok-sok generációt képes túlélni. Igen, ott van ez a fa ma is. Péternek mutattam, mikor legutóbb arra autóztunk, hogy az az a fa. Mondjuk a regényben sokkal nagyobb, de mondjuk a regényírónak szabad fákat is megnövelni. Kivágni nem szabad, igen. Tehát. Volt egy olyan ötletem, hogy nem tudom, ugye, tehát az fölmerülött a regény elején, hogy mindig ki akarják vágni, és akkor hogy mi lesz, és egyáltalán ugye. És volt egy ilyen, hogy akkor majd esetleg a végén majd az összeomlás, a katasztrófa, nem tudom mi, majd kivágja, egy frászt vágja, nem lehet kivágni egy ilyen fát. Tank is elakad benne, nem nincs. Tehát, igen, tehát, hogy ez a fa, ez megmarad.
0: Nekem most az jut eszembe itt a kapszula kapcsán, a kapszula, ami lehet akár időkapszula, vagy a saját kis buborékunk, amiben élünk, hogy talán már az is előny lehet, ha odáig eljutunk, mint ahova nyilván Kalagor Máténak is el kellett jutni a regényhősének, hogy aki van egy rész a regényben, amikor katonai behívót kap, és akkor le kell menni a Bukarestbe, és akkor úgy alakul, hogy sok keverés kavarás után, de gyakorlatilag a Szahagián birtokon köt ki, ahol ő maga is ugye felcseperedett és élt, és nagyon nagy szeretettel fogadják, és érződik, hogy ott hirtelen újra otthon van, és mindent ismer, és mindenről tudja, hogy hol van, és tudja azt, hogy a befagyott jégen a tavon hol kell átmenni, hol van a forrás, és hogy nem szakad be alatta a jég, és nem tudom én. De az az érdekes, hogy amikor utána aztán hazaér, illetve visszamegy ugye Namajdra, ahol pedig hát végül is a családja van, mert ugye van felesége, gyereke, illetve szeretője is, ott viszont ugyanez megvan, ugyanez az otthonosság találja, csak egy más alakú otthonosság. És most így ez forog bennem, hogy talán odáig eljutunk, hogy mások gondolkodhatnak másként, és ahogy én gondolkodok, az lehet, hogy itt és most érvényes nekem, de hogy ez korlátolt. Nekem az a kérdésem, hogy vajon eljut-e ide Kalagor Máté ennek a belátásaig, megértéseig? Te hogy látod ezt, még ha nem is írtad esetleg ezt így meg?
1: Ahogy, de tehát ő itt is tud élni, ott is tud élni. Itt is jó, ott is jó. Ő nem tudja a kettőt összekapcsolni, nem tudja egyesíteni ezt a kettőt. Nem tud három felesége lenni. Szóval azért mégiscsak keresztények vagyunk. Ha muzulmán volna, akkor tudna, az más. De odáig nem mentünk el. Tehát ugye pont az, amit az öreg örmény mond, hogy élni mindenütt lehet jól. Csak vedd észre azt, hogy mi a jó abban, ami ott van. Tehát ugye annak idején, tehát még a regény időben is tulajdonképpen egy ilyen utazás az egy nagyon komoly történet volt. Nagyon sokat kellett utazni Bukarestig. És az a 10 óra vagy 12 óra, amit ment azon a 300 kilométerre ment a vonat, most is annyit megy különbe, az nem 10 óra volt, hanem ott tulajdonképpen világokat kapcsol össze. Tehát, hogy egy teljesen más világba érkezett meg akkor az ember, amikor nem tudom, egy egész éjszakás az ötkölődés után leszállt Bukarestbe. És fordítva ugyanez van. Teljesen mindegy, hogy autóval is. Hogy ezek a nagy, nem is tudom, időbeli, térbeni, vagy egyáltalán a másságba való megérkezésnek a távolsága, vagy az ideje, az régen sokkal hangsúlyosabb volt. Tehát ha ma felülsz egy repülőre, vagy beszállsz az autódba, 10 órát autózol, és kiszállsz valahol, és ugyanolyan benzinkúton, ugyanolyan állomással, ugyanolyan boltok vannak, ugyanaz a McDonald's, és egy olyan, mintha nem is utaztunk volna, mert minden kicsit hasonlít. Na, régen nem hasonlított. Tehát sokkal nagyobbak voltak a különbségek ilyen szempontból, és nem tudom, az a 10 óra, vagy az a 6 napi gyaloglás, vagy az a nem tudom micsoda, az bizony ott hagyta az emberen a nyomát, és nem is utaztak az emberek általában passzióból. Vagy igen, a gazdag európaiak, meg a gazdag pestiek, hogyne, Bécsben, meg Abbáziában, meg Párizsban, meg igen, de kelet felé nem utaztunk. Meg igen, az Orient Express, hogyne. De Jasba vagy Bukarestbe, Erdélyből senki nem utazott passzióból, vagy kíváncsiságból, vagy egyáltalán. Hanem azért, mert kellett menni, és az mindig is megvolt annak a gyötrelme, hogy vagy lesz vonat, vagy nem lesz vonat. Vagy késik a vonat, vagy felférek, vagy nem, és ezt még én is megéltem, tette magam. Tehát az, hogy Bukarestbe elmenni, az nem tudom, még az én fiatal koromban, de még a 90-es évek, 2000-es évek elején is tulajdonképpen egy kaland volt. Megérkezik az ember teljesen más térbe, amiről ugye nagyon rosszakat hallott, és akkor ott valamit kell produkálni, egyáltalán. Meg főleg a falusi ember, tehát a vidéki embernek elindulni, ugye Krúdinak van egy mottója valamik novella előtt, hogy valahol a Kárpátok között 100 000 kilométerre Budapestről. Na, ez a 100 000 kilométer, igen, tehát Krúdi nagyon pontos abban, amikor ironikus vagy egyáltalán. Oh, igen, igen, tehát egy teljesen más világ az, amiben is, hogy és az embernek ezekben a megérkezésekben nem tudom, föl kell készülni, de hát, hogy nem lehet felkészülni ezekre, és teljesen váratlan dolgok. Érzelmi, időjárási, egyáltalán mások a zsebmetszők, habitusai, és a podgyászhordók, és a egyáltalán. Teljesen más világok voltak ezek. Most már sokkal egyneműbb ez a világ, legalábbis Európában.
0: Igen, akkor tulajdonképpen itt, ami az egyik kulcs, az az, hogy tulajdonképpen nem csak helyszínt vált a hős, illetve nem csak helyszínváltások vannak, hanem világváltások, és hogy amikor átmegyek egy másik világba, akkor óhatatlanul ott a másik világ törvényei lesznek a mérvadóak, és azok számítanak, és onnan nem számít, hogy én otthon mit gondolok. Nekem erről a saját tapasztalataim alapján azt hiszem, hogy ugyanez a véleményem, vagy úgy, tehát én ezt hasonlóan látom, hogy főleg ugye sokat járok Dél-Kelet-Ázsiába, és ahhoz viszonyítva ez meg még hatványozottabban igaz, és nem lehet azt mondani, hogy ahogy ott él több százmillió ember, az egyszerűen butaság, mert több százmillió ember napi szintű viselkedését és életvezetését azt nem tekinthetem butaságnak. Egyszerűen abból kifolyólag, hogy több százmillió ember csinálja azt napi szinten.
1: De egyszerűbb dolog, Péter. Sokat jártam egy időben Magyarország felé vonattal, és ugye Várattól Püspökladányig, vagy olyan Biharkereszteső Püspökladányig elég sok ember száll fel, ugye minden megállónál megáll, akármilyen express vonat, éjszaka felszállnak az emberek, és tulajdonképpen Püspökladányig az emberek beszélgetnek. Van szemkontaktus, meg lehet kérdezni, elmondja a néni, hogy hova megy, miért megy, és egyen az emberek beszélni, és Püspökladány után az emberek elhallgatnak. És szólnak után már senki nem szól egy szót se. Megérkezünk Budapestre, igen, és ott már más, teljesen átalakulnak az emberek, és ugye Bukarest felé pontosan, amikor átér a vonat a hegyeken, Ploiești felé le, akkor nem tudom, megváltozik az embereknek a tekintete, és a mimikája, és az arca, és a gesztikulát, elkezdenek, másképpen viselkednek. És gondolom, hogy sok ilyen határ van Európában, tehát nyilván én ezt a kettőt ismerem, az egyik egy magyar-magyar dimenzió, a másik egy román-román dimenzió, Bukarest felé Brassóból vonat, általában románok vannak a vonaton, vagy románul beszél mindenki, és ott is látszik, hogy átalakulnak. És amikor Erdélybe megérkezik a vonat, Bukarest felé, vagy a Kárpátokon túlról, akkor az emberek arca egyetlen megváltozik az arcuk, mert van egy határ, valami mentális, megérkezünk a másik időkapszulába, vagy leváltjuk a régi időkapszulánkat az aktuálisra, és egyáltalán ezeket láttam. Tehát, és valószínűleg nincs is ezzel semmi baj. Jó, hogyha tudunk ezekről, hogy átértünk egy másik helyszínre, egy másik valamire, és akkor igen, ezt a maszkot kell főtenni.
0: Hát ez kiváló zárszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Ez volt az Egyenes Labirintus július 8-án. Vida Gábor íróval, a Marosvásárhelyi Látófolyóirat főszerkesztőjével beszélgettünk. Legújabb regénye a Senki háza című regénye kapcsán identitásról, otthonlétről, itthonlétről és mindenféle időkapszulákról. Találkozunk két hét múlva. Szervusztok!
2: Szervusz Gábor, köszönjük!
1: Köszönöm a lehetőséget!

Tempe with the mic. Come correct Tempe.